0: Próbálkozott néhány kan. Volt hozsollan, mint tanispan.
1: Dokmen, döglégyek, egyszer légyok.
0: De kihagyjuk inkább a képes cicot.
1: Nálunk rossz helyen barászok. Itt bele fog törni a bicskátok.
0: S nem kell ide vitamin.
1: Mert

sexy people.

0: A Szabadkai Magyar Rádió óráján hajnali 4 óra múlt.
1: Jedno znam, sve ono što me raduje, za dobro jutro malo je, ako ti nisi tu.

0: A 70-es évek slágerei.
1: A 107,1 MHz-en, ahol
2: a zene mindenki.
1: Hallgasson zenét velünk.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: legendás előadók, emlékezetes dalai.
1: Mi leporoljuk a régi slágereket.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Dalok, melyeket szerettünk.

0: retro zenefüleinknek.
1: Fütyörészük együtt a régi dallamokat.
2: A 80-as évek.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mi leporoljuk a régi slágereket.

0: ahol a régi slágerek tovább élnek. Itt halhatatlan előadók
1: és legendás zenekarok dalai szólnak.
0: Szabadkai

0: kedvesek, örökzöld melódiák.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió,
2: ahol a nosztalgia a divat.
1: A 107,1 MHz-en.
2: SMR.

0: Nálunk a régi slágerek sem mentek ki a divatból. Szabadkai Magyar Rádió.
1: A legendák nálunk szólnak.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Mert ami jó,
3: az jó.
2: A

0: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit. Változatosság a retro jegyében.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
0: Retro slágerek társaságában.

0: 6 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Plast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió 107,1 MHz-en.

0: 107,1. Itt csak retrós sláger megy.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióval a 80-as években.

0: a retro jegyében. A 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: A legtöbb magyar sláger. Nálunk szól.
1: A 107,1 MHz-en. A régi zenei hullám.

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a nosztalgia a divat.
0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ahol a nosztalgia a divat.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Ébredjen velünk! Szabadkai Magyar Rádió.

0: Ön is hordott trapéznadrágot és elkapta a diszkólás szombaton esténként a 70-es években?
1: Ha igen,
2: igen,
1: akkor nosztalgiázzon velünk.
2: Nosztalgiázzon velünk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Szabadkai Magyar Rádió. Busted flat in Ben Rouge, waiting for a train.

0: Emlékszik még a Trabantra?
1: Kedveli a Neoton slágereit?
2: A Szabadkai Magyar Rádióval újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
3: Mert a magyar retro slágerek nem szólnak.

0: Ajánló következik.
1: Állattenyésztés, növénytermesztés, korszerű technológiák, pályázati lehetőségek, minőséges termények és egészséges élelmiszerek. Agrárvilág. Ha önt érdekli a mezőgazdaság, hallgassa az Agrárvilágot vasárnap délelőtt 9 órától a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ajánlót hallottak. Indítsák a napot a Szabadkai Magyar Rádióval.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
3: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Reklámot hallottak.
8: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
9: Szabadkai Magyar Rádió.
8: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
9: A 107,1-en.
8: SMR.
9: SMR.
8: Önnek szól.

0: A szabadkai
1: magyar rádióban. Most szóljanak!
0: Itt, a 107,1-en
1: és a világhálón.
0: SME

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.
2: CD indul. Retro zene.
1: A 90-es évekből a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Önnek is megette az autórádió a kedvenc kazettáját a 80-as években?
1: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit. Szabadkai Magyar Rádió.

0: Nálunk a nosztalgia a divat.
1: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Reklám következik.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Reklámot hallottak.
3: Álláshirdetés.
4: Tapasztalattal rendelkező asztalost keres a szabadkai székhelyű Báne Kft. Kezdő fizetés 160 ezer és 200 ezer dinár közötti. Az önéletrajzokat az info@banesu.rs e-mail címre várják. A részletekért pedig hívják a 065 508 93 00-as telefonszámot. 065 508 93 00.
5: Nyolc óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Hallgasson bennünket az interneten és a 107,1 MHz-en is.
2: Kellemes ébredést!

0: szerelem hullámhoz.
1: A szerelem hullámhoz.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Reklám következik.
1: Indítsd a tanévet tiszta látással. Őszi akciónk diákoknak és egyetemistáknak a Tóth Optikában. Most minden új dioptriás lencséhez díjmentesen adjuk a kékfényszűrő réteget, így új szemüvegeden legalább 2400 dinárt spórolhatsz. Foglalj időpontot a 024 551 045-ös számon. Tóth Optika. Hogy tisztán lásd, mi vár rád. 024 551 045.
2: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót, és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe, vagy honlapunkra a www.letsrbia.rs oldalra.
1: Reklámot hallottak.
0: A mindennapok része. Szabadkai Magyar Rádió.
1: A 107,1 MHz-en.

0: Ajánló következik.
1: Kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban. Vasárnaponként az önök zenés üdvözleteit továbbítjuk 11 és 16 óra között a 107,1-en és a 107,9 MHz-en. Zenei listánkat megtalálják a Pannoner TV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján, a Halasi Tükörben, valamint az internetes közösségi oldalon is. Így gratulálok! Vasárnapi kívánságműsor 11-től 16 óráig a 107,1-en és a 107,9 MHz-en. Ajánlót hallottak. Jó reggelt kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.

0: Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán.
2: A régi zenék hullámhosszán.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Ahol
1: a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es években.

0: ajánló következik.
1: Állattenyésztés, növénytermesztés, korszerű technológiák, pályázati lehetőségek, minőséges termények és egészséges élelmiszerek. Agrárvilág. Ha önt érdekli a mezőgazdaság, hallgassa az Agrárvilágot vasárnap délelőtt 9 órától a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ajánlót hallottak.
0: Kezdjék velünk a reggelt.
2: Ébredjen velünk
0: a 107,1 MHz-en.

Én ezt hallgatnám. És ezt. Meg ezt. No meg ezt. Ha ön is, akkor 107,1 SMR.

0: Csösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
1: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenyen és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
2: Reklámot hallottak.
3: 9 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Aki velünk ébred, az ráébred.
4: Ébredjen velem.
5: Ébredjen velem.
4: Kezdje a reggelt a Szabadkai Magyar Rádióval.
6: A 107,1

Állattenyésztés, növénytermesztés, korszerű technológiák, pályázati lehetőségek, minőséges termények és egészséges élelmiszerek. Agrárvilág. Ha önt érdekli a mezőgazdaság, hallgassa az Agrárvilágot vasárnap délelőtt 9 órától a Szabadkai Magyar Rádióban. Köszöntöm az Agrárvilág hallgatóit, a szerkesztő Rafek Violetta. Mai műsorunkban a Tisza mentére látogatunk, ahol mára már az is kérdés, hogy lesz-e olajrepce vetve. Ezután északbácskai szőlőtermesztőkhöz látogatunk, és

rótermesztővel is beszélgetünk. Műsorunk második órájában a gyenge kukoricahozamot vesszük górcső alá. Utána járunk, hogy miért nem bíznak a gazdák a biztosítókban, majd pedig legelőkre invitáljuk önöket. A hőség ugyanis a jutartásra is rányomta bélyegét. Tartsanak velünk itt a 107,1 MHz-en.

0: Megfomjaznak a földek a Tisza mentén is. Így kérdéses, hogy ezen a vidéken vajon lesz-e olajrepce. Ha napokon belül nem lesz nagyobb mennyiségű csapadék, a gazdák kicsúsznak az optimális vetési időből. Mindeközben a forgalmazók már küldik vissza a maggyártóknak a raktáron lévő olajrepce magokat. Továbbra is porzik a határ a Tisza mentén. A legutóbbi hidegfront mindössze 2-3 mm esőt hozott a térségbe. Ez pedig kevés ahhoz, hogy a termelők előkészítsék a földet az olajrepce vetéséhez, pedig már javában tart a növény optimális vetési időszaka. Sándor József, felsőhegyi felvásárló szerint, ha napokon belül nem érkezik nagyobb mennyiségű csapadék, a termelők nem tudják elvetni az olajrepcét.
1: Aktuális szituáció szeptember elején, ilyenkor már a kamionok szoktak érkezni a szövetkezetünkbe vetőmaggal, műtrágyával, tehát gyakorlatilag meg szoktuk kezdeni az őszi előkészületeket a vetésre. Most a helyzet egészen más. Sajnos ülünk és nem csinálunk semmit. Azért nem, mert a termelők is és mi is egyszerűen nem tudjuk, hogy mihez is kezdjünk. Addig még ilyen szárazság van, nem lehet a földet előkészíteni. Ha nem lehet előkészíteni, akkor abban nem mehet olajrepce. Ha előkészítették és nincs eső, akkor megint nem mehet bele olajrepce, aminek most volna az ideje. És hogyha nem lesz sürgősen 30 liter körülbelül, legalább 30 liter, akkor az olajrepce vetése tárgytalan. Illetve ha lesz 30 liter körülbelül, akkor kellene még egy garancia levél mellé, hogy a következő 1-2 hónapban lesz még 30, ahhoz, hogy az olajrepce fejlődni tudja, ha ki kell az első 30 litertől. Sajnos teljes a bizonytalanság, sőt az előrejelzések szerint ugye gyakorlatilag a szeptemberre is 30 fok fölötti melegeket látnak elő. Úgyhogy az olajrepce magrendelése áll, termelők még nem jelentettek egyetlen egy zsákot se, mi se szereztük be. Le vannak a tárgyalások folytatva, ha kell, akkor pillanatok alatt tudjuk hozni a magot, de senki nem mer befektetni így, hogy úgy mondjam, a melegbe és a porba.
0: Tavaly is hasonlóan száraz földbe vetettek a termelők. A gazdák idővel kénytelenek voltak a vetések egy részét is lekaszálni, mert a növény vagy ki sem kelt, vagy amelyik ki is bújt, aránytalanul fejlődött. Így a tervezett betakarítási terület mindössze 25%-áról került termés a kombájnokba. A felvásárlási ár 58 dinár körül mozgott, miközben a hozam egy átlagos termőívben eltérő mennyiség mintegy 60%-a volt. Vajda Bernárd, oromi felvásárló szerint a jelenlegi helyzet azt mutatja, hogy Orom határában idén nem sok káposztarepce kerülhet a földbe.
2: Most abba különbözik az idei ősz a tavalyitól, hogy tavaly ilyenkor lelkesen készültek az emberek, műtrágyát szereztek be, vetőmagot, próbálták a talajt előkészíteni. Az idén ettől mindenki elállt, okulva a tavalyi tapasztalatokból, tehát egyetlen egy zsák vetőmagot el nem adtunk, kereslet sincs, maximum érteklődés formájában megkérdezik, hogy van-e. Van, illetve volt, mert mi ma megkezdtük visszafelé forgatni a repcemagot, tehát próbáljuk visszajuttatni a beszállítójainknak, mivel látjuk, hogy közeljövőben érdemleges esőt nem mutat. Itt minimum 100 liter csapadék kellene, de az egy héten belül, ahhoz, hogy meg tudjuk kezdeni a repcének a vetését, ennek hiába felesleges vele próbálkozni.
3: Mire váltanak majd a gazdák? Vagy mi látszik jelen pillanatban? Készülnek-e már az őszi munkálatokra?
2: Nem tudunk készülni, mert alkalmatlan a föld rá, hogy bármit is csináljunk. Egyelőre várunk, hallgatunk. 30 fokos melegek vannak, csapadék nincs. Ha nem tudunk ilyen repcét vetni, akkor maradnak a kalászosok, árpa és a buza. De a végtelenségig se tudjuk ezt a vetésforgót nyomni, mert az is visszájára fog egyszer sülni. Tehát az idén is voltak olyan problémánk, ahol árpa után vetettek buzát, és az árva kelésű árpa viszont beért a buzába, és lett egy mix belőle. Tehát ez csak hatványozódni fog ezután, tehát buzát buza után se ajánlatos állandóan vetni, ott is megjelennek a kártevők, úgyhogy gond.
3: A repce esetében mi az optimális vetési időszak, mi számít annak?
2: A repce esetében én azt mondom, hogy ami szeptember végig ki kell, föltéve, hogyha meleg lesz még az október is, hogy meg tud erősödni. De aki tavaly november elején kelt ki, az nem tudott normális termést adni, tehát azt általában az emberek leszántották tavasszal.
0: Az illetékesek azt is elmondták, hogy nem csak a repcevetése van nagy veszélyben, hanem az őszi kalászosoké is. A kalászosok vetőmagjai is drágulnak, és a műtrágya ára is várhatóan megugrik, amint megérkezik egy kiadósabb eső.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Reklám következik.
4: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
5: Indítsd a tanévet tiszta látással. Őszi akciónk diákoknak és egyetemistáknak a Tóth Optikában. Most minden új dioptriás lencséhez díjmentesen adjuk a kékfényszűrő réteget, így új szemüvegeden legalább 2400 dinárt spórolhatsz. Foglalj időpontot a 024 551 045-ös számon. Tóth Optika. Hogy tisztán lásd, mi vár rád. 024 551 045.
2: Reklámot hallottak.
3: Ajánló következik.
6: Kedves hallgatóink, indulunk.
7: A Palicsitóból idén már másodszor fogtuk ki az aranyhalat, aki közkívánatra ismét teljesíti a kívánságokat. Nem varázsló, nem is jós. Ő Manó, a retro matróz.
6: Micsoda?
7: Szeptember 17-én újra vitorlát bont a slágerhajó.
6: Gratulálom.
7: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló. A fedélzeten finom falatok és frissítő is kapható. Ezért este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykorot kikötött. Ne feledjék, idén már másodszor teljesül a hallgatók álma a tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain. Az óhajokat Manó várja.
6: Szóval maga a fősumá.
7: Tudják, Kis János, nagy buli.
6: Képzeljék el, így beszélt, hogy...
8: Rádiódiszkó. Oké.
2: Ajánlót hallottak.

0: A szélsőséges szárazság a szőlőültetvényeket sem kíméli, bár ahol idősebbek a tőkék, ott idén még sikerült maximalizálni a termést a vincellérek szerint. A mostoha időjárás miatt azonban egyre nehezebb fenntartható hozamot elérni, különösen a fiatal ültetvényeken. Az öntözés megoldást jelenthetne, ám ennek komoly akadályai is vannak. Halász Zoltán riportja.
1: Bíró Nándor, horgosi szőlészborász a szárazság ellenére is rendkívül elégedett az idei szőlőterméssel. Elmondása szerint ezt elsősorban 20-25 éves ültetvényeinek köszönheti.
2: Mondhatom, hogy nálam a termés maximális, sőt, még talán szebbek a szőlők, ugyanis abszolút semmiféle betegség, gombabetegség nem támadta. A szerencsém még az, hogy nem mostani ültetvények, tehát már 20 éves, 25 éves ültetvények, és mind vadalanyban vannak, tehát alany olyan oltványok mind, és akkor ezeknek a gyökerei a 6-8 méterre is lent vannak, sőt. És akkor így még ő tud magának elég nedvességet biztosítani. A bogyók szépen kifejlődtek, természetesen, ha lett volna eső, akkor még nagyobbak lettek volna, de akkor még lehet, hogy kisebb-nagyobb mértékben a gombabetegség támadt volna. Úgyhogy én nagyon-nagyon meg vagyok elégedve. Ennyire szép, meg jó, meg a magas cukorfokkal, harmóniában vannak a savak még mindig. Az véget kell, hogy kicsit hamarabb szüretelnünk, hogy a savak ne égjenek ki ettől a borzasztó hőségtől. De viszont a lombozatot meghagytam, tehát nem, szóval árnyékolva vannak a fürtjeim, úgyhogy nagyon szép.
1: Hozzátette ugyanakkor, hogy az újabb telepítésű ültetvényeken már egyértelműen érzékelhető a szárazság hatása. A fiatal tőkék gyökérzete még nem hatol olyan mélyre, ezért nehezebben jutnak hozzá a talaj mélyebb rétegeiben lévő vízkészlethez. Ez különösen a hosszabb, csapadékmentes időszakokban jelent problémát, amikor a növények fejlődése lelassul, a hajtások növekedése visszaesik, és a bogyók fejlődésére is hatással lehet a vízhiány. A szakember szerint ezért az új ültetvények kialakításánál egyre nagyobb jelentősége van a szárazság tűrőbb alanyok és a változó klímához jobban alkalmazkodó szőlőfajták megválasztásának.
2: Főleg az újabb ültetvényeknek, akinek még a gyökerei nem olyan mélyek, vagy pedig olyan alanyon van, ami nem megy le, az totál kell, nem is kell megpróbálni ültetni, se termelni sem, mert nem fog sikerülni. Nekem is van egy 700 tőke, 750 tőke, ilyen európai gyökeresztetési szőlőm. Az azt jelenti, hogy saját magát csak a úgynevezett vesszőt gyökeresztettük ki, és az most 4 éves, de az a meglátszik nagyon a szárazság, tehát ott az úgynevezett bogyók minden apróbbak, úgyhogy az ott van kár, de viszont szerencsére van mély kútunk, amit be fogok iktatni a locsolásra.
1: A csapadékmentes időszakok átvészelésére az egyetlen reális megoldásnak az öntözőrendszerek kiépítése tűnik, amelyek biztosíthatják, hogy a fiatalabb növények is megfelelő vízállátáshoz jussanak és hosszú távon fennmaradhassanak.
3: Az idén talán 2-3-szor volt 40 fokos meleg. Ugye, hát először is nagy kihatással van a szőlő termése. Tehát a termés, aki nem locsol, a szőlőszemek, ugye, hogyha elszáradtak, elfonnyadtak, voltak éppen aszusodtak valamennyire, tehát nincs nedvesség benne, van benne már mag és héj. És hát ugye, ha borász szemmel nézzük, egyes szakemberek szerint például a Traminiből is 3 kiló szőlő kellett 1 liter bornak. Nem is akkor lehet számolni, hogy mennyi a bor, mennyi a szőlő, és akkor ugye hol van a borásznak, vagy a szőlésznek a számítása. Úgyhogy hát küzdünk a természettel, hogy meddig tudjuk, hát ugye már tervezzük mink is, hogy először nem akartunk, hogy locsolást csinálni, tehát csöpögtetőrendszert, de most már beláttuk, hogy ennélkül nem lehet.
1: A megfelelően időzített és célzott öntözés jelentősen javíthatja a szőlő vízellátását, ezáltal pedig a termés mennyiségét is növelheti. Különösen a száraz, csapadékhiányos időszakokban lehet fontos a megfelelő vízellátás, hiszen a vízhiány a hajtások fejlődését és a bogyók növekedését is visszafoghatja. A korszerű csepegtető rendszerek ráadásul közvetlenül a gyökérzónához juttatják a vizet, így hatékonyabban használható fel az öntözésre fordított víz. Az ilyen megoldások azonban nem minden termelő számára elérhetők. Kiépítésük és üzemeltetésük ugyanis komoly költséget jelent.
3: Az állam mindent biztosít, csak mivel, ahogy beszéltük, ilyen kis termések vannak, egy borász, akinek mondjuk rá nincs 10 vagy 20 hektárja, nem tud akkora a tőkét elkülöníteni, hogy ezt még tudja valósítani. Tehát voltak éppen a nagyoknak, nem mindegyiknek ott se, ugye ezt megoldotta már. És hogyha, hát voltak éppen a locsolással a mostani termésemnek dupláját, tripláját tudják elérni. De ezt hozzá kell tenni, mint egy szakember mondta, hogy egy tőkére számolnak 25-30 liter vizet. Na most ezt be lehet szorozni 10 000-re, 15 000-re, ugye attól függ, hogy hány hektár szőlő van, szor annyi, az több olimpiai méretű medencének a vize. És ugye akkor azt lehet számolni, hogy egy kút, főleg a környékben vannak többen, meddig bírja, meddig lesz 100 méteren víz. Már ugye a barázában már elhangzott, hogy hajdújárás környékén már a kutaknak 40-50%-a kifulladt, ugye, a 100 méteres kutaknak. Itt már 60 méteres, még 30 méteres kutaknak már 10 éve nincsen vízük.
1: A gazdák szerint tehát a szélsőségesen száraz időjárás egyre nagyobb kihívás elé állítja a szőlőtermesztőket is. Miközben az idősebb ültetvények még teremnek a mostoha körülmények között is, a fiatal tőkék fennmaradása már öntözés nélkül is veszélybe kerülhet.

0: ajánló következik.
1: Kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban. Vasárnaponként az önök zenés üdvözleteit továbbítjuk 11 és 16 óra között a 107,1 és a 107,9 MHz-en. Zenei listánkat megtalálják a Pannoner TV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján, a Halasi Tükörben, valamint az internetes közösségi oldalon is. Így gratulálok! Vasárnapi kívánságműsor 11-től 16 óráig a 107,1 és a 107,9 MHz-en. Ajánlót hallottak!

0: Minden, ami mezőgazdaság a Szabadkai Magyar Rádióban. Agrárvilág. A magyarót legtöbben csak egy finom csemegének ismerjük, pedig a termesztése hosszú éveken át tartó türelmet, szakértelmet és rengeteg munkát igényel. Vajdaságban még ma sem számít gyakori kultúrának, mégis vannak, akik bebizonyították, hogy kitartással sikeres gazdaságot lehet ráépíteni. Rózsa Árpád zentai magyaró termesztő évek óta foglalkozik magyarültetvényével, és nem csak megtermeli, hanem fel is dolgozza a termést. Saját készítésű magyarókrémével és pörkölt magyarójával sokan találkozhattak már a vásárokban és a zentai piacon. A témával kapcsolatban Vitkovics Alexander készített vele interjút.
1: Az idei év időjárása több kultúrát is próbára tett. Hogyan viselte a magyarültetvény a tavaszi fagyokat, a hőséget és a csapadék hiányt, annak ellenére, hogy volt elegendő csapadék, viszont annak az eloszlása eléggé változó, akár egy községen belül is?
2: Hát igen, egyre extrémebb minden év, sajnos az utóbbi években. Az idén én úgy tapasztaltam, hogy a tavasz volt extrém száraz, igazából egy picit hűvösebb is az átlagnál, de ez is már inkább szerintem ilyen tendencia. Amúgy az idén a magyaró a beporzást illetőleg szerintem nem sikerült rosszul, mert most úgy nézem, hogy egész jó termésig érkezik, mert a beporzást azt ugye mindig a szél végzi, és attól függ, hogy a virágzás idején milyen az időjárás. Nem csak kimondottan az extrém hideg, a fagy számít, hanem ha ködös párás az idő, még az is befolyásolhatja, hogy nem tudnak a pollenek úgy repülni. Egyébként az, hogy száraz volt a tavasz, utána egy kicsit csapadékosabb volt a május, az szerintem jó. Én az ültetvényemet nem öntöztem, úgyhogy szerintem ezt a hatást így nem igazán veszem észre.
1: Melyek ma a legnagyobb veszélyek egy magyarültetvény számára? Inkább az időjárás, amiről eddig szó volt, vagy a betegségek, illetve kártevők okoznak nagyobb gondot?
2: Ha úgy nézzük, hogy a legveszélyesebb az ugye az időjárás, mert azt nem tudjuk befolyásolni, vagy kivédeni. Ha ne egy Isten valakinek tényleg mondjuk pont ebben az időszakban, mint ami most van, így július, amikor már a termés az nagyjából már elérte a végső méretét, csak még zöld. Most, hogyha van egy ilyen extrém vihar, akkor nagyon sokat le tud ugye a szél is verni, akár a jég is, úgyhogy ilyen értelemben ugyanúgy ki van téve, mint bármi más ennek a veszélynek. A többi kártevő ellen azért nagy részt lehet védekezni. Megmondom őszintén, én nem nagyon permetezem szinte semmivel a magyarót, mert hogy nekem az ormányosok nem tesznek benne kárt szerencsére, valószínűleg, hogy olyan helyre telepítettem, ahol még a környéken nincs magyaró, és nincs fertőzve ezáltal. A többi betegségek ellen pedig úgy gondolkodom, hogy amíg nem látom, hogy az olyan méreteket öltene, hogy veszélyeztetné a termésem nagyobb részét, addig én úgy vagyok vele, hogy nem szeretnék permetezni.
1: Mikor kezdődik a magyaró betakarítás? És mennyiben könnyítette meg a munkát a betakarítógép, amelyet támogatás segítségével tudott beszerezni?
2: A kérdés első felére válaszolnék először. Az az érdekes, hogy egy 10-10 pár évvel ezelőtt még február végén, sőt sokszor még március első felében virágzott a magyaró, és annak ellenére tudom, hogy augusztus legis legvégén, szeptember elsején már először szedtem a magyarót, mert akkor már több mint fele le volt hullva. És azért érdekes számomra, hogy az utóbbi, hát most már biztos van 4-5 éve, talán lehet 5-6 is, hogy már januárban elkezd virágozni a magyaró az enyhe tél miatt, viszont februárban már be is fejeződik teljesen a virágzása. Épp ez miatt érdekes számomra, hogy később érik be. Szóval az lenne számomra logikus, hogyha korábban virágzik, akkor korábban is érik be, de érdekes módon nem, és akkor inkább úgy van, hogy szeptember közepén hullik le talán a fele körülbelül, és akkor még másodszorra szoktam így, ha az időjárás is engedi, október eleje körül másodszor végleg összeszedni a termést. A kérdés második fele viszont a magyaró szedőgép, amire pályáztam, és szerencsére nyertem, és sikerült megszerezni. Ez nekem egy óriási nagy segítség, mert ezzel én teljesen egyedül tudom megoldani a szüretet. Senkire nem vagyok ráutalva, szóval amikor optimálisak a körülmények, amikor úgy gondolom, hogy menni kell, akkor megyek, és teljesen egyedül be tudom takarítani a termést.
1: A betakarítás után milyen munkafolyamatok következnek, mire a mogyoró eljut a vásárlókhoz, vagy a feldolgozásig, mivel azzal is foglalkozik?
2: Igen, mert hogy úgy döntöttem, hogy ez legyen a fő foglalkozásom, szóval nem csak a megtermesztés, mert az, amikor már kifejlődik egy ültetvény, akkor azért avval már így egészében nagyon sok fizikai munka nincsen. Szóval amikor a betakarítás megtörténik, hazahozom a mogyorót, műanyag ládákban, ilyen egymásba helyezhető ládákban tárolom, és onnantól kezdve rendszeresen török, azt is én így gépesítettük azt a folyamatot is, szóval előbb nagyság szerint osztályozom, majd töröm, utána kiválogatom, és innen től kezdve kezdődik a földolgozás. Van egy termékem, amit Naklinak neveztünk el. Ez egy természetes mogyorókrém, ami csak pörkölt mogyorót és mézet tartalmaz. Ez úgy készül, hogy a pörkölt mogyorót teljesen lepépesítem, teljesen folyékonyá, mint egy sűrű olaj úgy folyik, és mézet keverek hozzá. És ez egy teljesen természetes, sokak által szerencsére kedvelt és finomnak mondott termék lett. Ez a fő termékem, valamint még pörkölt magyaró formában szoktam eladni a termésem nagyobb részét. Nyers magyaróként adok el legkevesebbet.
1: Mennyire könnyű ma piacot találni egy vajdasági magyaró termesztőnek, inkább a helyi vásárlókra lehet számítani, vagy vannak távolabbi értékesítési lehetőségek is?
2: Legnagyobb részben azért helyben adom el, kijárok pénteken és szombaton az entai piacra, meg ezt most már, ha jól emlékszem, 8 éve kezdtem el ezt a Natlit, ezt a magyarókrémet készíteni, és most már azért kialakult egy ilyen bázis, egy ilyen törzsvásárlói keret úgymond, akik rendszeresen vásárolják, akár itthonról is. Persze vannak, akik rendelnek nemzentáról is, helyi rendezvényekre el szoktam menni, amelyekre úgy gondolom, hogy érdekes lehet itt a környéken. Szoktunk például a palicsi születi napokra elmenni ősszel, a zentai Tiszavirág fesztiválra ki szoktam menni, Topolyára szoktunk menni, Parasztolimpiára, meg a Szárma fesztiválra.
1: Tehát helyi rendezvényekre összpontosítási sorban, amelyről úgy gondolja, hogy segíthet a termék népszerűsítésében és értékesítésében.
2: Így van, pontosan.
1: Említette nekem korábban, hogy van egy plusz terméke, amivel megpróbál a piacra betörni, illetve szélesíteni a termékskálát, az pedig mogyorókrém, amiben csoki darabkák is vannak. Honnan az ötlet?
2: Gondolkoztam már még a kezdetekkor is, hogy lehetne más variációt is készíteni, nem csak ezt az egyet. Persze legtöbben, akik régóta kedvelik ezt, azt mondják, hogy nem kell ebbe semmit beletenni, mert így jó, hogy tisztán érződik a pörkölt magyarú íz. De viszont szerintem így jó dolog, hogy fekete, magas kakaótartalmú csokit egész apróra vágok, és pluszba még belekeverem, és akkor ez ilyen nagyon érdekes, mert hogy ahogy fogyasztjuk, akkor csak néha ráharapunk egy-egy ilyen fekete csoki darabkára, és az olyan érdekes kicsit az a roppanósága is, valamint az a pici keserűsége is az édesebb íz közt. Ezt szerintem folyamatosan fogom készíteni, ezt a verziót is.
1: Térjünk vissza a pályázatokra. Milyen szerepet játszottak a pályázati támogatások a gazdaság fejlesztésében? Már említette, hogy vásárolt a támogatásoknak köszönhetően egy mogyoró szedőgépet. Vannak esetleg egyéb fejlesztési tervei?
2: Most így konkrétan fejlesztési tervek, konkrétan így ilyen nagyobb volumenű jelenleg így nincs, mert most már szerencsére a legfontosabb eszközeim, amik a gépesítést illetik, azok már megvannak. De persze, ha lesz még a jövőben pályázat, akkor biztos, hogy tudnék még olyan jó dolgot kitalálni, amit valóban hasznosítani is tudnék, akár a feldolgozásban, nem is föltétlenül a termesztéshez kapcsolódóan, de ezt majd meglátjuk még.
1: Ön szerint van-e jövője vajdaságban a mogyoró termesztésnek, és érdemes-e ma egy fiatal gazdának ebbe belevágnia?
2: Itt csak az én saját véleményemet tudom megmondani, hogy érdemes-e, vagy kinek, vagy hogy. Én azt mondom, hogy igazából már ugyanúgy a mogyoró termesztés is, mint sajnos bármi másik Szerbiában, mesterségesen mindennek le van a nagybani ára nyomva, mert hogy a magyaró is, hogy visszatérek csak egy mondattal, hogy a termés, főleg a magyarónál az az utóbbi években olyan, hogy van, amikor van egy egész jó termésünk, aztán egy vagy akár két év is lehet, hogy alig terem valamit, vagy szinte semmit, és ennek ellenére kiszámíthatatlan, valamint az ára is csak akkor valamivel magasabb, amikor Törökországban nagyon rosszul terem. Amúgy a magyarót nagyban értékesíteni csak néhány vásárló van itt a környéken, meg Szerbiában is szerintem, és azok igazából ők diktálják az árat. Úgyhogy mindenkinek saját maga kell eldöntenie, hogy érdemes-e nem-e, meg azért valamilyen piackutatást végezni előtte. Ha így nem földolgozva értékesíteném, nem lenne saját termékem, akkor valószínűleg ez csak egy mellékes foglalkozás lenne a magyaró termesztés.
1: Ha most kellene kezdenie a mai tapasztalataival, mit csinálna másképp, és milyen célokat szeretne még megvalósítani a következő években? Ezt már részben említettük, de most foglaljuk össze.
2: Itt nagyon nehéz válaszolni, mert így, hogy ennyi tapasztalatom van a magyarót, illetőleg nem is biztos, hogy abba az irányba indulnék kell. Viszont ez most így adott helyzet, és akkor ezt próbálom így fejleszgetni. Erre a kérdésre körülbelül így tudok válaszolni.
1: Ez egy beugratós kérdés volt, és kíváncsi voltam a reakciójára. Többször már beszéltünk, és elmondta, hogy azért rengeteg buktatóval kellett szembenéznie. Tehát ötlet az jó volt, de amikor belevágott, akkor elég sok ismeretlen találkozott, amit ugye idővel kitapasztal, de ugye az idő az pedig a gazdaságban pénz.
2: Hát persze, ez így van, de hát ez nem csak a magyaró termesztéssel, ez, ha bármit elkezdünk, amit nem ismerünk, ez mindenhol ki kell tapasztalni. Ugyanúgy a magyarónál is a metszéstől kezdve. Manapság már például én nekem öntözőrendszerem nincs, én soha nem is öntöztem. Manapság már szerintem nem is lehetne úgy elültetni télen a magyarót, hogy az meg is maradjon öntözés nélkül. Valószínűleg nem élné meg a két évet, se kiszáradna. Úgyhogy ma már csak is öntözőrendszerrel lehet magyarót elkezdeni termeszteni. A többit hát igazából az is szerintem gond, hogy ha csak a metszést nézzük például, hogy találja az ember koratavasszal, amikor metszeni kell megfelelő munkaerőt, hogyha egyedül nem győzi, úgyhogy hát sok minden van.
1: Végezetül hol találkozhatnak a hallgatók az ön termékeivel, hol lehet megvásárolni a magyarót és a magyarókrémet, és mit üzenne azoknak, akik még nem kóstolták vajdasági magyaróból készült termékeit?
2: Elsősorban, ahogy említettem, zentán megtalálható vagyok a piacon is, meg akár háztól is. Nathli a neve egyébként a Facebook oldalamnak is, valamint már elkészítettem többé-kevésbé egy honlapot is, gondolom azt is van, aki érdekesnek találja, az www.nathli.co.rs a címe. Mit üzennék, aki még nem kóstolt? Hát mindenképpen azt, hogy kóstolja meg, hogyha valami természetes és ugyanolyan finom dolgot szerettem, mint a kommersz termékek.
1: Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt, és hát mit mondjak, sikeres évet!
2: Köszönöm szépen én.

Én igent mondanék a helyedben. Várom, hogy mit lépsz, a szív elszorult, mit biztosnak hittem, eddig most felborult. Bólincs, mond igen, mond, hogy jó. Mit irántad érzek el, nem mondható. Pofon még nem csattant, ez biztos.

Ennyi fért az Agrárvilág első órájába. 10 órakor rövid hírekkel érkezünk, utána pedig folytatjuk mezőgazdasági műsorunkat. Tartsanak velünk a folytatásban is. Minden, ami mezőgazdaság, a Szabadkai Magyar Rádióban. Agrárvilág.

0: hát az ökör az ökörrel.
1: Eskü eperrel, vagy próbálsz egy csörrel. A végén úgyis mindig ugyanúgy csinálja az ember.
0: Mint az ökör az ökörrel.
1: Eskü eperrel, vagy próbálsz egy csörrel. A végén úgyis mindig ugyanúgy csinálja az ember.
0: Mint az ökör az ökörrel.

0: 10 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Plast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. Ma éjféltől lehet jelentkezni a 6000 dináros egyszeri támogatásra. Színis Amáli pénzügyminiszter közölte, hogy minden készen áll arra, hogy szeptember 7-én megkezdődjön a támogatásra jogosultak jelentkezése. Máli a tanyugnak elmondta, hogy szeptember 25-éig minden nagykorú lakos megkapja az egyszeri támogatást. Azoknak kell jelentkezniük online a támogatásra, akik nem szerepelnek a részvényesi alap nyilvántartásában. Jelentkezni a kincstári igazgatóság portálján lehet szeptember 7-e és 21-e között. Az idősek a rendes havi nyugdíjuk mellett szeptember 14-én további egyszeri támogatásban is részesülnek. A legalacsonyabb nyugdíjjal rendelkezők 35 ezer dináros támogatást kapnak, míg a 31 ezer és 57 ezer dinár közötti nyugdíjban részesülők 27.500 dinárt, az ennél magasabb nyugdíjak esetében pedig 20 ezer dinár lesz az egyszeri támogatás összege. Szeptember 14-én egyszeri támogatást kapnak azok is, akik szociális segélyben, gyermekpótlékban vagy veterán támogatásban részesülnek. A szociális segélyre vagy gyermekpótlékra jogosultak 25 ezer dinárt, a veteránok pedig 10 ezer dinárt kapnak. Szeptember 12-től új díjszabás lép életbe a szerbiai belügyminisztérium egyes szolgáltatásainál. A kormány rendelete értelmében a személyes okmányok és a rendszámtáblák kiadásáért fizetendő illeték mellett ezentúl azok előállítási költségét is meg kell fizetni. A jogosítvány előállítása 444, a próbaidős vezetői engedélyé 468, a forgalmi engedélyé pedig 858 dinárba kerül. A regisztrációs matrica előállítása díja 342 dinár lesz. A személygépkocsik, autóbuszok és tehergépjárművek rendszámtábla párjáért 1380 dinárt kell fizetni, a rendszámtáblák másodpéldánya pedig 2730 dinárba kerül. A motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok esetében egy rendszámtábla 696 dinár lesz. A traktorok és munkagépek rendszámtábla párjáért 960 dinárt számítanak fel. A változás a külföldiek egyes okmányait is érinti. Az ideiglenes tartózkodási engedély, az összevont engedély és a külföldiek személyi igazolványának előállítási költsége egyaránt 2028 dinár lesz. Az új összegek szeptember 12-től érvényesek. A menedékjoggal rendelkezők személyi igazolványának 1920 dináros előállítási díját október 1-től alkalmazzák. Kritikusan alacsonyak a vérkészletek Szerbiában, elsősorban A és nullás vérre van szükség, közölte a Szerbiai Vérátömlesztési Intézet. Mirjana Knezevica, az intézet munkatársa elmondta, egyelőre nem kellett elhalasztani tervezett műtéteket a vérhiány miatt, de a következő napokban ez attól függ, hogyan alakul a véradók jelentkezése. Csütörtökön mindössze 80 egység vért gyűjtöttek, miközben naponta mintegy 300 egységre lenne szükség. A hét eleje óta körülbelül 1000 egység vér érkezett a szerb egészségügyi rendszer zavartalan működéséhez, azonban hetente legalább 1500-1800 egységre van szükség. A szakember szerint szeptember első fele hagyományosan problémás időszak a vérkészletek szempontjából, az alacsonyabb jelentkezési kedvhez hozzájárulnak a még tartó szabadságok, a tanévkezdés és a magas hőmérséklet is. Az intézet ezért arra kér minden egészséges 18 és 65 év közötti állampolgárt, aki erre alkalmas, hogy jelentkezzen a véradásra.
2: Sport.
3: Negyedik helyen végzett Világos Adrianna gerelyhajításban a Gyémánt Liga brüsszeli döntőjében, a kishegyesi atléta ezzel dobogó közelben zárta a rangos sorozat idei kiírását. Világos Adrianna eredményes idényt tudhat maga mögött. A Gyémánt Liga siameni és oszlói versenyén harmadik, Párizsban és Monakóban pedig második helyezést ért el. A monakói állomáson 63,18 méteres dobásával biztosította helyét a brüsszeli döntőben. A vajdasági magyar sportoló idén a birminghami Európa-bajnokságon bronzérmet szerzett, néhány nappal ezelőtt pedig a tarantói mediterrán játékokon aranyérmes lett gerelyhajításban. A brüsszeli döntőben Szerbia másik atlétája, Angelina Topić is a negyedik helyen zárt.
2: Időjárás.

0: Szabadkán és környékén jelenleg 25 fok van, napos szeles, ugyanakkor kellemes időre számíthatunk. Ma Szerbiában a csúcshőmérsékleti értékek 29 és 32 fok körül alakulnak.
1: Egy óra múlva is csak a legfrissebbek.
2: Szabadkai Magyar Rádió. Reklám következik.
3: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
6: Reklámot hallottak.

Minden, ami mezőgazdaság, a Szabadkai Magyar Rádióban. Agrárvilág. Köszöntöm azokat, akik most kapcsolódnak be műsorunkba. Ez itt az Agrárvilág, a mikrofonnál Rafek Violetta. Folytatjuk mezőgazdasági műsorunkat. A második órában utána járunk, hogy mekkorák az idei kukoricahozamok. Ezután kiderítjük, hogy megéri-e biztosítani terményeinket, majd pedig juhászokkal beszélgetünk a nehézségekről és a mindennapokról. Jó

0: A kukorica betakarítása normál esetben szeptember végén, október elején lenne aktuális. Idén azonban több gazdaságban már korábban megkezdték a munkát. A növény nehezen viselte az elmúlt hónapok szárazságát. Sok helyen idő előtt beért, és el is száradt. Egyes területeken lesilózták a kukoricát. Balázs Zita és Bíró Tamara riportja.
1: A vajdasági gazdák az átlagosnál jóval gyengébb kukorica termésre számítanak idén. A nyár folyamán tapasztalt tartós hőség és csapadékhiány súlyosan megviselte a növényeket, sok helyen teljesen elszáradtak. Egyes gazdák már meg is kezdték a kukorica betakarítását. Elmondásuk szerint a termés sem minőségében, sem hozamában nem éri el a remélt szintet, sőt, sok esetben még a minimális elvárásoknak sem felel meg. Dusnoki Róbert, kelebiai termelő.
2: Hát a kukorica az befejezte a karrierjét az idénre, mondhassuk szépen. Hát ott áll, hogy lassan a betakarítás folyamata kezdődik. Van, aki már nagyban csinálja, ez fajtától függő, hogy mennyire gyorsan adta le a nedvességet. Hát úgy mondanám, hogy nagyon gyorsan be lesz fejezve az aratás, mivel a termés az nagyon gyenge, ahogy hallottam, így kollégáktól, akik már csinálták.
1: A kukorica idén elsősorban az állattenyésztéssel foglalkozó gazdaságok számára jelenthet értéket. Vannak, akik szemes takarmányként etetik meg az állatokkal, azonban az alacsony hozam miatt vásárolniuk is kell, hogy elegendő takarmány álljon rendelkezésre. Ahol viszont a növény állapota és a várható szemtermés ezt indokolta, ott a gazdák a silózás mellett döntöttek. Így a teljes növény takarmányként hasznosítható, miközben elkerülhetők a gyenge szemtermésből és a vízhiányból adódó veszteség. Hegyi Ervin, ludasi termelő.
3: Most per pillanat, hát aki jószágvergődéssel foglalkozik, ugye az lesilózta, hát a többiek azok szedik csővesen, kimorzsóva, úgyhogy ilyen állapotban van, végfázisban.
4: Ti miért döntöttetek a silózás mellett?
3: Hát azért döntöttünk a silózás mellett, ugye itt sok marha jószág van, és akkor több takarmán van így lesilózva, mondjuk 100%-ba bírjuk értékesíteni, amitten ilyen 8-10 mázsás per holdanténti szemes takarmány, és akkor így jobban megéri a takarmány szempontjából.
1: Bár a tőzsdén az első szerződéseket már megkötötték az új terményekre, az előzetes árak alapján rendkívül bizonytalan ősz vár a gazdákra. A tőzsdén a kukorica ára kilogrammonként 19 dinár körül mozog áfa nélkül. A hozamkiesés mellett a gazdasági kilátásokat súlyosan nehezíti a Duna rendkívül alacsony vízállása is. A folyóvízhozama a román határon jelenleg a megszokott szint mindössze 40%-át éri el, ami gyakorlatilag teljesen lebénította a Szerbia számára egyik legfontosabb kiviteli útvonalat. Mivel a gabonafélék tömegükhöz képest viszonylag alacsony értékű termékek, a szállítási költségek alakulása kulcsfontosságú lehet a gazdák számára.

0: ajánló következik.
1: 18. Kukoricafesztivál Tordán szeptember 18-án és 19-én. Számtalan program, kukoricatörő verseny, főzőverseny, horgászverseny, gyermekprogramok, happarti és kirakodó vásár is várja az érdeklődőket. Pénteken 18-án 18 órától a Juhász zenekar, szombaton 19-én 13 órától Palatinus Ervin és társai, majd Gut Emilia, 18 óra 30 perctől pedig Balog Tímea és Geri Tamás budapesti operettének lépnek fel. Jelentkezni a versenyekre a 069 78 07 43 és a 069 55 65 629-es telefonszámokon lehet. 18. Kukorica Fesztivál Tordán, szeptember 18-án és 19-én.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: A természeti károk egyre nagyobb kockázatot jelentenek a vajdasági gazdák számára. Ennek ellenére Szerbiában a szántóföldeknek csak töredéke biztosított. Jégverésre, viharra és fagykára köthető biztosítás. Az aszály okozta veszteségekre azonban továbbra sincs megfelelő megoldás. A gazdák egy része a magas költségek miatt nem dönt a biztosítás mellett. Balázs Zita a mikrofonnál.
1: Az idei szezon elején még kedvezőbb hozamokban bíztak a gazdák, a nyár közepén azonban az elhúzódó csapadékhiány alaposan átírta a várakozásokat. A kukorica és a napraforgó több termőterületen is megsínylette a szárazságot, így egyre fontosabbá válik az is, hogy a termelők milyen módon tudják mérsékelni a természeti károk okozta veszteségeket.
2: Előző években igen kötöttem, még valamikor volt értelme, hogy kötésnek, mert korrektabbak voltak a biztosítók, de mostanában a mai időkben nem nagyon kössük a biztosításokat. Egy az, hogy nagyon túl drágák, más még, ahogy lássuk, nincs értelme. A jég ellen, akkor is mindig ott még valahogy elismerik, valahogy, de a szárazság ellen nem is érdemes kötni egyáltalán, azért, mert az állam még nem nyilvánítja elemi csapásnak, addig a biztosító nem fizet. És azt mink nagyon jól tudjuk, pár éven köröztül, mikor rendes elemi csapás volt, az állam nem akarta elismerni, biztosíték még nem fizettek semmit. Úgyhogy hiába kötöttünk még biztosítást, nem kaptunk semmit se. A jég ellen ott még úgy, ahogy valahogy megéri csinálni, de manapság most már azt is hagyjuk el, hanyagoljuk el, mert annyira nézzük, hogy minél olcsóbban megúszuk az egész termeléseket, mert minden gazda most már le van szegényedve. Ez a károk, ezek az árak, ez borzasztó.
3: Akkor a következő évekre is gondolom nem terveznek kötni biztosítást, vagy gondolják, hogy még valaha visszatérnek hozzá?
2: Hát nem tudjuk, szerintem nem térünk vissza, még az állam nem segít bele, ugye mink magukra lettünk hagyva, mezőgazdasági termelők, nálunk az állam nagyon szép keveset segít nekünk, ami sajnos. Mi termeljük meg az élelmet, és legkevesebben, szóval nagyon nehéz a megélhetésünk. Reggeltől estig dolgozunk, itt vannak a szárazságok, itt vannak ezek az árak, úgyhogy nem bírjuk egyszerűen fizetni a biztosítást is, mert túl drága. Nincs semmi, nem látunk semmi pozitív oldalát a biztosításnak.
1: Leggyakrabban azokat a kultúrákat biztosítják, amelyek leginkább ki vannak téve különböző kockázatoknak. Vajdaságban egy hektár búza vagy kukorica biztosítása körülbelül 4500 dinárba kerül, a napraforgói pedig mintegy 5300 dinár.
4: A napraforgó és a kukorica esetében már egy kicsit más a helyzet, ott az emberek azt nem szokták annyira biztosítani. Valahogy ilyen a bevett szokás. A július az a hónap, június-július az a hónap, amikor a zivatarok a legsűrűbben szoktak még lecsapni ránk, és aztán, ahogy múlik az idő, későbbiekben az augusztus és a szeptember már nem annyira jellemző a komoly viharok, tehát ez se törvényszerű, de valahogy az emberek ezt így fogadták el, és így csinálják. Na most egyre jobban alább hagy a befektetési kedv, hiszen ugye az ilyen hozamok mellett az emberek tényleg mindent számítanak és mindent néznek, úgyhogy a jövőben a biztosítás majd, hogy fog történni, ezt nem tudom. Azt is hallottam, hogy az idejében ott Bajmok környékén volt egy nagyon nagy égeső, és ott a biztosítóház valahogy nem úgy viszonyult a termelők felé, mint szokott. Na, az ilyen dolgok nagyon negatívan hatnak ki, és hogyha ez tényleg így van, hogy nem 100% az, hogyha az ember biztosít, és aztán valamilyen okra hivatkozva biztosító az azt mondja, hogy mégse fizetek, akkor ez biztos, hogy nagyon, nagyon negatívan fog kihatni a jövőben arra, hogy az emberek mennyire fognak bízni abban, hogy a biztosítási pénzük aztán esetlegesen majd megtérül-e.
1: A biztosítók szerint a szerbiai gazdák csak nem 90%-a alapbiztosítást köt terményeire. Ez a jégverés, a tűz és a villámcsapás okozta károkra nyújt fedezetet, még kiegészítő biztosítással a vihar, az árvíz és a fagykár is biztosítható. Azonban az aszályra egyelőre nincs konkrét megoldás.
5: A biztosítás alkalmával, tehát jég, tűz és villámcsapás ellen tudjuk biztosítani a terményünket, még árvíz és viharkár ellen is tudjuk, ide tudjuk venni még a jégkárt is, elnézést nem a jégkárt, hanem a fagykárt, őszi, tavaszi fagykáról be tudunk beszélni, vagy pedig a téli kifagyásról is tud a biztosítóház minket fedni.
3: Most ugye általában az aszály a legnagyobb probléma. A gazdák tudnak erre valamilyen kiegészítő biztosítást vásárolni, vagy erre van-e valami?
5: Egyelőre a biztosítóházaknál ez egy ilyen kísérleti fázisban van. Ebben a pillanatban azt mondanám, hogy nem. Próbálkozások vannak, reméljük, hogy a közeljövőben egy teljes átfogó biztosítást tudnak adni a házak, tehát a szájkár, tehát szárazság esetén okozott keletkező kár esetére is. Nem tudni kell, hogyha kihívunk tehát kérünk egy ajánlatot, ez még nem kötelez minket semmire se. Meg tudjuk nézni, hogy ez megfelele, és okvetlenül nézzük meg, tehát azra nagyon, nagyon legyünk tisztában azzal, hogy mi az, amire kötöttük. Tehát nem biztos, hogy egyértelműen minden benne van, minden le van fedve abban az összegben, amit mi kértünk. Tehát ebben legyünk tisztában, és akkor nem lesznek félreértések.
1: A biztosítási díj a termény fajtájától és a várható hozamtól függ, a költségek egy részét pedig az állam támogatja. Ennek ellenére Szerbiában továbbra is jóval kevesebb mezőgazdasági területet biztosítanak, mint a környező országokban. Magyarországon a mezőgazdasági területek körülbelül felét, Horvátországban 60, Szlovéniában pedig már a területek 80%-át biztosítják a gazdák.

0: ajánló következik.
1: Kedves hallgatóink, indulunk!
2: A Palicsitóból idén már másodszor fogtuk ki az aranyhalat, aki közkívánatra ismét teljesíti a kívánságokat. Nem varázsló, nem is jós. Ő Manó, a retro matróz.
3: Micsoda?
2: Szeptember 17-én újra vitorlát bont a slágerhajó.
1: Gratulálom.
2: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló. A fedélzeten finom falatok és frissítő is kapható. Ezért este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykorot kikötött. Ne feledjék, idén már másodszor teljesül a hallgatók álma a Tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain. Az óhajokat Manó várja.
3: Szóval maga a fősumá.
2: Tudják, Kis János nagy buli.
3: Képzeljék el, így beszélt, hogy...
4: Rádiódiszkó.
5: Oké.
2: Ajánlót hallottak.

0: A tartós kánikula és a csapadék hiány nem csak a növénytermesztést, hanem az állattenyésztést is rendkívül nehéz helyzetbe hozta. A juhtenyésztők is panaszkodnak. A juhászok dolgát a kiégett legelők mellett a vízhiány és a perzselő hőség nehezíti. A tenyésztők az utóbbi időszakban inkább kora reggel terelik ki az állatokat, napközben pedig igyekeznek árnyékos helyet és ivóvizet biztosítani számukra. A lehetőségek azonban korlátozottak. Horváth Kátai Orhide a mikrofonnál.
1: A rendkívüli hőség miatt a juhtenyésztők kénytelenek voltak változtatni a napi rutinon. Kora reggel 5 órakor terelik a nyájat, 8-9 óra körül pedig már be kell hajtaniuk az állatokat a perzselő nap elől. A juhokat legeltetés közben a közeli csatornáknál, a delelés idején pedig a karámokban itatják. A rendkívüli szárazság egyetlen előnye, hogy a száraz talajon minimálisra csökken a fertőzések kockázata, így hatékonyan megelőzhető a juhok körében gyakorinak számító sántaság kialakulása.
2: 40 fokos meleg, ami ránk jött, az főleg az idén hosszú szárazságban. Főleg néha, amíg a meleg az nyáron szokott melegni, de hogy ennyi ide már eső nélkül, tehát lássuk a mutassa kép saját magát, hogy ki vannak a legelők égve. Na, most az egyedül egy jó, az sok rosszba, hogy a birka az nagyon szereti a szárazságot. Sőt, akármilyen rossz idő van, csak szárazság legyen. Ő neki nem számít, hogy a jászol az meg van pakolva, nem, csak ő szárazság legyen, akkor nem fogja a sántaság, meg az egyéb betegségek. Tehát most már még, amilyen most az időjárás, most már azért kezd meglátszani a amik idősebb birka, vagy amik jobb báránt nevelt, azok már most azért kezdik követelni a plusz etetést, ami nagyon nehezen megoldható, mert tudjuk, hogy a télire valót is alig-alig tudjuk beteremteni locsolás nélkül ebben az időszakban. Ugye locsolásra még kevesen vannak ráva, még nagyon drágába kerül.
1: A takarmányhiány miatt többen már most a kukorica silózásra hagyatkoznának, ám a táblákon a tengeri nagy része már feladta a harcot a forrósággal szemben. A száraz száron alig akadt cső, ami igazi tápértéket adna. A gazdák próbálják szakaszos legeltetéssel beosztani a megmaradt zöld felületet, de ezt a szabályt kevesen tartják tiszteletben. A rossz kondíció és a tápanyag hiány az ellésre is negatív hatással lesz a tenyésztők szerint. A vemhes anyajuhok tápanyag és energia hiánya ugyanis súlyosan veszélyezteti az ellés biztonságát és a magzatok fejlődését. Csökken a bárányok születési súlya és ellenálló képessége, az anyánál pedig anyagcserezavarok léphetnek fel. Az egyik legégetőbb probléma azonban továbbra is az itatás megszervezése a kiszáradt határban.
3: Az itatást egyetlen egy helyen tudjuk megoldani, de szinte ott is veszekedve kell itatnunk, mert mindenki, aki bemegy elsőbb, az ott szeretne maradni, ott árnyék is van. És akkor a kanisai helyi közösséget próbáltuk már ez véget többszörösen is kérni, hogy valamit próbáljanak, hanem is útkutakat, de bár hogy több helyen le tudnának menni ezen a Tisza-Duna kanálison a birkák inni, de sajnos sose mifelénk hajlanak. Voltak több kéréseink is, voltak olyan kéréseink is tőlük, hogy ez a legelő meg kell nézni, hogy mennyi jószágot bír el, mert sajnos a vidéki juhászok bejönnek. Nem az a problémánk nekünk, hogy bejönnek a vidéki juhászok, hanem hogy már odaér, hogy a mi jószágainkat se bíri el ez a legelő, mivel hogy nincs eső. Nem azt kell nézni, hogy mekkora terület van, nem azt kell nézni, hogy elbírja ezt a mennyiségi jószágot, ami itt van, mikor nincs eső. Mert viszont ha nem lettek volna ezek a vidéki juhászok itt, akkor csak maradt volna még egy kis szárazfű, de plusz 2-3 ezer birka, ami ide bevándorolt, bizony, hogy azok lerágtak mindent, most elmentek nekünk, itt maradt a nagy semmi.
1: A juhtenyésztők abban reménykednek, hogy a közelgő ősz hoz némi csapadékot és enyhülést, máskülönben a kényszerű kiegészítő etetések miatt a téli takarmánytartalékok már a hideg hónapok beállta előtt elfogyhatnak.

Ennyi fért a mai műsorunkba, az Agrárvilágot hallották. A műszaki munkatárs Jaksi Krisztián nevében is köszöni a figyelmet a szerkesztő Rafek Violetta. Tartsanak velünk a folytatásban is, a hírek után ugyanis kezdődik a vasárnapi kívánságműsor. További szép napot és kellemes rádiózást kívánunk mindenkinek, a viszont hallásra. Minden, ami mezőgazdaság, a Szabadkai Magyar Rádióban. Agrárvilág.

0: Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják. A 107,1-en.
1: Álláshirdetés.
2: Tapasztalattal rendelkező asztalost keres a szabadkai székhelyű Báne Kft. Kezdő fizetés 160 ezer és 200 ezer dinár közötti. Az önéletrajzokat az info@banesu.rs e-mail címre várják. A részletekért pedig hívják a 065 508 93 00-as telefonszámot. 065 508 93 00. 93 00-as telefonszámot. 065

0: Ott kívánok, Bíró Tamara vagyok. Mai féltől lehet jelentkezni a 6000 dináros egyszeri támogatásra. Sinisa Amáli pénzügyminiszter közölte, hogy minden készen áll arra, hogy szeptember 7-én megkezdődjön a támogatásra jogosultak jelentkezése. Máli a Tanyugnak elmondta, hogy szeptember 25-éig minden nagykorú lakos megkapja az egyszeri támogatást. Azoknak kell jelentkezniük online a támogatásra, akik nem szerepelnek a részvényesi alap nyilvántartásában. Jelentkezni a Kincstári Igazgatóság portálján lehet szeptember 7-e és 21-e között. Az idősek a rendes havi nyugdíjuk mellett szeptember 14-én további egyszeri támogatásban is részesülnek. A legalacsonyabb nyugdíjjal rendelkezők 35 ezer dináros támogatást kapnak, míg a 31 ezer és 57 ezer dinár közötti nyugdíjban részesülők 27.500 dinárt, az ennél magasabb nyugdíjak esetében pedig 20 ezer dinár lesz az egyszeri támogatás összege. A Köztársasági Geodéziai Intézet közölte, hogy a Svojna-Svome program keretében a lakosokat ezentúl külön is értesítik arról, ha tulajdonjogukat bejegyezték az ingatlan nyilvántartásba. Az intézet szerint korábban a kataszteri eljárás hivatalosan azzal zárult le, hogy az adatokat bevezették a nyilvántartásba, az érintetteknek pedig maguknak kellett utána nézniük, hogy megtörtént-e a bejegyzés. Az intézet most változtat ezen a gyakorlaton, mivel álláspontjuk szerint nem a polgár feladata, hogy saját maga keresse meg az információt az eljárás eredményéről. A tulajdonjog bejegyzése után az érintettek postai úton, a bejelentett lakcímükre, valamint az EUPRAVA portálon keresztül is értesítést kapnak. Az eljárás a szerbiai területrendezési és városrendezési ügynökség által kiadott igazolás alapján történik. Ennek alapján az RGZ elvégzi az ingatlan bejegyzését az ingatlan nyilvántartásba. 9 szerbiai mezőgazdasági szervezet tiltakozást helyezett kilátásba, mert szerintük a Parlament mezőgazdasági bizottságának legutóbbi döntése nem jelent valódi segítséget a termelők számára, csupán marketingfogás. A parlamenti bizottság azt kérte a mezőgazdasági minisztériumtól, hogy törölje el a támogatások első 18 ezer dináros részének elszámolási kötelezettségét. A gazdaszervezetek szerint azonban ez a lépés már túl későn érkezett, mivel a termelők többsége már elszámolta ezt az összeget vagy előkészítette az ehhez szükséges számlákat. A tiltakozást kezdeményező gazdák emellett azt is kifogásolják, hogy a hatóságok szerintük nem lépnek fel a piaci kartelek ellen. Úgy vélik, a gabona után a napraforgó felvásárlási árát is indokolatlanul alacsonyan próbálják tartani. A szervezetek arra is felhívták a figyelmet, hogy sürgősen szükség lenne a támogatások második részének kifizetésére, hogy a gazdák megkezdhessék az őszi mezőgazdasági időszakot. Kijevbe utazik ma Steve Witkoff és Jared Kushner, Donald Trump amerikai elnök két külön megbízottja. A küldöttség Moszkvából érkezik az ukrán fővárosba, ahol az orosz-ukrán háború lezárását célzó amerikai javaslatról tárgyalnak. Witkoff és Kushner szombaton Moszkvában Vlagyimir Putyin orosz elnökkel egyeztetett. A Kremlben tartott megbeszélés mintegy 3 órán át tartott, ezt követően azonban sem az orosz, sem az amerikai fél nem nyilatkozott a sajtónak. Donald Trump korábban közölte, hogy Washington új javaslatot dolgozott ki a több mint 4,5 éve tartó háború lezárására. Az amerikai küldöttek ennek részleteiről tárgyalnak Moszkvában és Kijevben. A felek álláspontja továbbra is jelentősen eltér egymástól. Moszkva további területi engedményeket követel Ukrajnától, Kijev viszont elutasítja azokat a feltételeket, amelyeket kapitulációnak tekint. Az amerikai diplomaták látogatásának idejére Oroszország 3 napos szünetet rendelt el a Kijev elleni támadásokban, az ukrán fegyveres erők pedig szeptember 8 Szadikáig hirdettek tűzszünetet.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén jelenleg 26 fok van, napos, szeles, ugyanakkor kellemes időre számíthatunk ma Szerbiában. A csúcshőmérsékleti értékek 29 és 32 fok között alakulnak. A nap folyamán többnyire gyenge és mérsékelt északnyugati szél fúj majd, időnként azonban erőssé válhat, főleg az ország keleti részén.
2: Az SMR hírei óránként a Régió Rádióban is.
3: Ne maradjon le a fontos dolgokról.
4: Reklám következik.
5: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron.

0: hogy új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrebia.rs oldalra.
1: Reklámot hallottak.
2: Ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
0: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ajánlót hallottak. Születésnap, eljegyzés, lakodalom. Ünnepeljen a Szabadkai Magyar Rádióval. Kérje kedvenc nótáját, gratuláljon családtagjainak, barátainak. Keresse az aktuális zenei listát a Pannon RTV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján és a Halasi Tükör heti lapban, valamint Facebook oldalunkon. Hallgasson minket vasárnap 11 és 16 óra között. Küldjön üzenetet SMS-ben, Viberen, e-mailben vagy a Facebookon. Hívjon minket az adás ideje alatt a 024 621 407-es számon. 024 621 407. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Tisztelettel köszöntöm a vasárnapi kívánságműsor hallgatóit 684. adásunkban az év 36. vasárnapján, szeptember 6-a van, Zakariás névnapja. Szeptember egy különös hónap. Naptár szerint megérkezik az ősz, de akár sokszor még hetekig nyári üzemmódban dolgozik. Érik a paradicsom, a paprika, a szilva és a szőlő. Virágoznak a késő nyári évelők, a méhek is még járják a kertet. Közben azonban már hosszabbak az éjszakák, hamarabb érkezik az este, reggelente gyakrabban csillog harmat a leveleken, és a növények egyre nagyobb része virágzás helyett magot érlel. A régi paraszti kalendárium számára szeptember nem egyszerűen az ősz első hónapja volt, olyan fordulópont, amikor egyszerre kellett figyelni a betakarításra, a következő vetésre, az állatokra, a közelgő szüretre, és arra, milyen telet ígér az ég. Ezért talán egyetlen hónap sem őriz annyi időjárás és termésjósló mondást, mint az ősz eleje. Szeptember szép ember, mondták a régi megfigyelés szerint, szeptember a három ember végű hónap közül még a legbarátságosabb. A régi rigmus így őrzi meg. Szeptember szép ember, november csúfember, december rossz ember. Van benne népi meteorológiai humor, de az alapja könnyen érthető. Szeptemberben gyakran még kellemesen meleg nappalok következnek, miközben a nyári forróság már enyhülhet. Novemberre azonban a lomb nagy része lehullik, gyakori a köd, december pedig már a télvilága. A kertész számára a szép ember szeptember valóban ajándék lehet. Ha az idő kedvezőtlen, illetve kedvezően alakul, hosszú hetekig érhet tovább a paradicsom és a paprika, szépen cukrosodhat a szőlő, és az őszi ültetésekhez is jó körülmények jöhetnek. Itt a Szabadkai Magyar Rádióban pedig jöhetnek a jó kívánságok. Jó vételt és kellemes rádiózást kíván Nikolics Martin, Grösik Dániel, Szabó Tibor és Búzás Zsuzsanna. A Bezdán együttes nótacsokrával indítunk. Dusanovó Bacvitko Jánosnak 80. születésnapjára gratulál felesége Rózsa. Dusanovó Bacvitko Jánosnak 80. születésnapjára gratulál, Rózsának pedig szép vasárnap délutánt kíván Éva és Ferenc. A kelebiai lakosoknak kellemes szép napot kíván Illés Tamás. Dusanovó Bacvitko Jánosnak, a legdrágább sógornak 80. születésnapja alkalmából, Nenának pedig névnapja alkalmából nagyon sok boldogságot és jó egészséget kíván a Múci család. Bácsalmásra Schleyer Lászlónak és párjának Jutkának, Tájföldre Sárközi Károlynak és családjának kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván Mari és Péter. Mékútra Bloher mamának és Bloher papának szép vasárnap délutánt és jó zenehallgatást kíván Letícia, Ági és Laci. Ausztriába Csincsik Anitának és Pityunak házassági évfordulójukra szívből gratulál, hosszú boldog együtt töltött éveket kíván nővére Ildikó és sógora Jóska.

Komár László felvétele következik, Bács szőlősre Gyurákovics Máriának kellemes hétvégét és jó zene hallgatást kíván szerető párja Péter.

Dancsan Mari felvétele következik, Bács Kossuth falvára Fodor Henriettának és Milleti Tigornak eljegyzésük alkalmából sok szeretettel gratulál a Hajdú mama és András bátyó. Magyar Rozáliának, Sétáló Rozáliának és Petrovics Rozáliának névnapjuk alkalmából gratulál a Tanyázó Társaság. Horgosra Varga Máriának és családjának szép vasárnap délutánt kíván Erika és Zoli. Németországba Pavlukovics Szilviának és az egész családnak kellemes vasárnap délutánt kíván édesanyja és antitata. Martonosra Stanaszkovics Piroskának mielőbbi felgyógyulást kíván Anna Nena Kelebiáról. Margit néni kérésére is szól a dal. Palicsra Csúszó Edvinának és vejüknek Attilának házassági évfordulójukra sok boldogságot és hosszú házas életet kíván apu és anyu. Németországba Pavlukovics Gábornak és Szilviának, valamint Zoltánnak és Stefániának szép hétvégét és minden jót kíván édesanyjuk Rózsa Csantavérről, az unokákat is szeretettel köszönti. Bácsalmásra Berencsi Zoltánnak és családjának, Katona Jánosnénak és családjának, Bács Szőlőse Gyurákovics Máriának kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván Péter.

0: apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kiváló minőségű, frissen passzírozott paradicsomlé eladó kisradon a Vácon a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve a 064 161 06 25-ös telefonszámon lehet. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adnak. 024 544 431, illetve 064 161 0625 a hívható két elérhetőség. Háziasszonyok, figyelem! Megkezdjük a paradicsomlé árusítását augusztusban a Szabadkai kaszárnya mögött a Vukmándosi utca 17-es szám alatt. Érdeklődni a 063 822 67 39-es telefonszámon lehet. 063 822 67 39. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, az ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
3: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-tól, valamint délután 15:30-tól és 17:30-tól.
3: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
3: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
4: Reklám következik.
5: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a Szabadkai Magnaton próbaüzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
6: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 Solar Hero DO.RS 069 123 35 15.
7: Reklámot hallottak.
4: Ajánló következik.
8: Egy szürke hivatalnok, egy szürke élet, egyetlen szabály. Nem kérdezni, csak végrehajtani. Akaki Akakievics csak a munkáját végzi. De vajon hol ér véget az engedelmesség, és hol kezdődik a felelősség? A Köpönyeg Kokán Mladenovic rendezésében szeptember 9-én 19 órától a Kosztolányi Dezső Színházban. Online jegyvásárlás a www.kosztolanyi.org honlapon. Jegyfoglalása jegykukac@kosztolanyi.org e-mail címen vagy a 065 54 33 203-as telefonszámon. 065 54 33 203.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
7: Ajánlót hallottak.
9: És már is folytatjuk a jó kívánságok továbbítását Vámosi János felvételével. Dusanovóba Cvitko Jánosnak 80. születésnapjára gratulál szerető felesége Rózsa. Ásott halomra Varga Józsefnének házassági évfordulójuk alkalmából küldi a zeneszámot, köszöni az együtt töltött évtizedeket, további szép éveket és jó egészséget kíván szerető férje József. Horthy Zolinak és kedvesének Mariettának közelgő házasságkötésük alkalmából gratulálnak, és egy életen át tartó boldogságot kívánnak Korina, Nikola, Izolda és Szabi.

Mucsi Rozáliának névnapja és születésnapja alkalmából, valamint férjének születésnapjára gratulál a Patót család Bácskosútfalváról. Németországba Paróci Veronikának születésnapja alkalmából gratulál és sok boldogságot kíván unokatestvére Piroska és férje Béla Szabadkáról. Salgó Tarjánba Villényi Józsefnének kívánnak még nagyon sok boldog születésnapot és jó egészséget. Szeretünk, anya, írja Gabi és Viki. Bácsalmásra Erdősi Gizellának és párjának, Ádámnak kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván Mari és Péter. Csantavéren Pavlukovics Rózsát ezzel a dallal köszöntik, és jó egészséget kívánnak neki szerető gyermekei és unokái Németországból. Kumbajára Kőhegyiné Margitkának szép vasárnapot, jó egészséget kíván Irén. Tornyosra Tóth Miklósnak közelgő születésnapja alkalmából kívánnak hosszú boldog életet unokái Korina és Nikola, valamint lánya és veje. Paróci Veronikának nagyon boldog születésnapot és jó egészséget kíván Mária és Zsuzsi. Mosolygós szép vasárnapot, ezt a dalt szeretettel küldjük a Szabadkai Magyar Rádió minden munkatársának és dolgozójának, mert ti nem csak zenét adtok nekünk, hanem jó kedvet, emlékeket és egy kis összetartozást is határon innen és túl. Fogadjátok ezt a dalt tőlünk szeretettel a pusztamérgesi Csipet csapat tagjai Manyi, Orsi és Sziszi. Köszönjük, hogy velünk tartanak!

Dusanovo Bacvitko Jánosnak 80. születésnapjára gratulál és nagyon sok boldogságot kíván felesége Rózsa. Ausztriába Csincsik Anitának és Pityunak 13. házasság évfordulójuk alkalmából gratulál és sok boldogságot kíván édesanyja Ibolya és édesapja István, a család többi tagjának kellemes délutánt kívánnak. Topolyára Veres Róbertnek szép vasárnapot és jó zenehallgatást kíván Melinda. Bogarasi Kisútra drága gyermekeiknek, Horti Zoltánnak és Mariettának közelgő esküvők alkalmából gratulál és egy életre szóló boldogságot kíván a vőlegény édesanyja és édesapja. Zentagunarasra Csabai Józsefnek és a menyasszony Hovanyec Ildikónak közelgő esküvőjükre gratulál Géza és Eszti. A Bogarasi Kisútra drága gyermekeiknek, Horti Zoltánnak és Mariettának közelgő esküvők alkalmából gratulál és egy életre szóló boldogságot kíván a vőlegény édesanyja és édesapja. A rádió kedves dolgozóinak és a hallgatóknak szép vasárnapot, további jó munkát kíván a Jankó család. Szabadkán unokájának, Dánielnek közelgő születésnapja alkalmából szívből gratulál, a mami és nagybátyja szüleinek, testvéreinek szép vasárnapot kívánnak. Topolyára Csizmadia Erzsébetnek és párjának szép vasárnapot és jó egészséget kíván Nászasszonya Rózsa Csantavérről. Ausztriába a kedves nagynéninek és sógornak, Csincsik Anitának és Pityunak házassági évfordulójuk alkalmából szeretettel gratulálnak és kívánják, hogy a hit, remény és szeretet kísérje útjukat még nagyon sokáig. Ramona, Renátó, Mónika és a pici Zoé. Topolyára édesanyjának, Csizmadia Erzsébetnek szeretettel küldi lánya Pavlukovics Szilvia Németországból, és Anti bácsit is üdvözli.

Csabai Józsefnek és Hovanyec Ildikónak közelgő házasságkötésük alkalmából gratulál és sok boldogságot kíván Lénárd, Gabi és Dóri. Bács szőlős Reneszfecskó Józsefnének és családjának kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván Mari és Péter.

Ebben a nyugtalan völgyben, ami a világ, a szívem vadrohanás közben rád talált, és a hirtelen lett csendben megtalálta önmagát.

Bács-Kossuth-falvára Fodor Henriettának és Miletich Igornak eljegyzésük alkalmából sok szeretettel gratulál a Hajdú mama és András bátyó. Dusanovóba Cvitko Jánosnak 80. születésnapjára gratulál és nagyon sok boldogságot kíván felesége Rózsa. Horgosra Vranka Erikának küldi a nótát édesanyja Erzsébet. Németországba Paróci Róbertnek és családjának szép vasárnapot és jó zenehallgatást kíván Piroska és Béla Szabadkáról. Bogarasi Kisútra Horti Zoltánnak és Mariettának közelgesküvők alkalmából gratulálnak és sok boldogságot kívánnak Keresztszülei Tornyosról. Csantavérre Tibornak küldi a zenét felesége Emese. A Bogarasi Kisútra drága unokáinak Horti Zoltánnak és Mariettának közelgesküvők alkalmából szívelgész szeretetével egy életre szóló boldogságot kíván mamája Teréz. Csantavérre Gábor Gittának és Bálint Szebasztiánnak házasságkötésük alkalmából gratulál a násznagy és násznagyné. Mékútra Bloher mamának és Bloher papának szép vasárnap délutánt és jó zenehallgatást kíván Letícia. Csantavéren Kecsenovics Antalnak boldog születésnapot kívánnak a régi barátok.

0: sade bonda en sidat ol bon sidat o senki se keretelne baj lenne.
1: Ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
2: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
1: Dél van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: Tamara, következnek a részletek. Mai évféltől lehet jelentkezni a 6000 dináros egyszeri támogatásra. Színi Samáli pénzügyminiszter egyeztetést tartott az összes illetékes intézmény képviselőivel a bejelentett támogatás kifizetéséről, és közölte, hogy minden készen áll arra, hogy szeptember 7-én megkezdődjön a támogatásra jogosultak jelentkezése. Máli a Tanyugnak elmondta, hogy szeptember 25-ig minden nagykorú lakos megkapja az egyszeri támogatást. Azoknak kell jelentkezniük online a támogatásra, akik nem szerepelnek a részvényesi alap nyilvántartásában. Jelentkezni a Kincstári Igazgatóság portálján lehet szeptember 7-e és 21-e között. A nyugdíjasok további támogatásra számíthatnak. Az idősek a rendes havi nyugdíjuk mellett szeptember 14-én egyszeri támogatásban is részesülnek. Nyugdíjuk mértékétől függően 35.000, 27.500 vagy 20.000 dináros összeget kapnak. Szeptember 14-én egyszeri támogatást kapnak azok is, akik szociális segélyben, gyermekpótlékban vagy veterán támogatásban részesülnek. A szociális segélyre vagy gyermekpótlékra jogosultak 25.000 dinárt, a veteránok pedig 10.000 dinárt kapnak. Szeptember 12-től új díjszabás lép életbe a szerbiai belügyminisztérium egyes szolgáltatásainál. A kormány rendelete értelmében a személyes okmányok és a rendszámtáblák kiadásáért fizetendő illeték mellett ezentúl azok előállítási költségét is meg kell fizetni. A jogosítvány előállítása 444, a próbaidős vezetői engedélyi 468, a forgalmi engedélyi pedig 858 dinárba kerül. A regisztrációs matrica előállítási díja 342 dinár lesz. A személygépkocsik, autóbuszok és tehergépjárművek rendszámtábla párjáért 1380 dinárt kell fizetni, a rendszámtáblák másodpéldánya pedig 2730 dinárba kerül. A motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok esetében egy rendszámtábla 696 dinár lesz. A traktorok és munkagépek rendszámtábla párjáért 960 dinárt számítanak fel. A változás a külföldiek egyes okmányait is érinti. Az ideiglenes tartózkodási engedély, az összevont engedély és a külföldiek személyi igazolványának előállítási költsége egyaránt 2028 dinár lesz. Az új összegek szeptember 12-től érvényesek. A menedékjoggal rendelkezők személyi igazolványának 1920 dináros előállítási díját október 1-től alkalmazzák. Az új szerb kormány tágabb rendszerében a nők aránya meghaladja majd a 40%-ot, jelentette ki Alekszandar Vučić, szerb államfő, aki a délelőtt Nyugat-Bácskában tölti kampány körútja részeként. Mint mondta, az új kormánynak mindössze 12 minisztere lesz, ugyanakkor a miniszteri tanácsadók, államtitkárok és vállalatigazgatók között jelentős számban lesznek nők, ígérte. Vučić hozzátette, nem híve annak, hogy nemi alapon töltsenek be tisztségeket, szerinte a legfontosabb a szorgalom, az elkötelezettség és a felelősségteljes munkavégzés. Megfogalmazása szerint ez általában a nőkre jellemző. Az államfő arra is emlékeztetett, hogy jelenleg nő vezeti a szerb parlamentet és a vajdasági tartományi kormányt is, emellett Vajdaságban több város élén is női polgármester áll. Ahogyan arról tegnap beszámoltunk, a szerb haladó párt főbizottsága tegnap délután döntött arról, hogy a jelenlegi szerb államfő Alekszandar Vučić lesz a miniszterelnök jelöltjük az októberben esedékes előrehozott parlamenti választáson. A várakozások szerint Vučić hamarosan lemond az államfői tisztségről, hiszen csak így tud kormányfőjelölt lenni. Arról, hogy az államfőválasztást is tartanak-e a parlamenti mellett, nem szólnak a hírek. Zentán idén is gazdag és változatos programkínálattal ünnepli a városnapját. A többnapos rendezvénysorozat második napján a hagyományoké és a zenéi volt a főszerep. A kézműves vásár forgataga mellett a Tambura Fesztivál vonzotta a legtöbb látogatót. A szórakozás azonban ezzel még nem ér véget, hiszen az elkövetkező napokban egészen szeptember 12-ig még számos izgalmas esemény, a többi között a 19. Nemzetközi Hőlégballon Fesztivál, gyermekprogramok és esti nagy koncertek várják a város látogatókat. Horváth Kátai Orhidea és Rózsa Krisztina összefoglalója.
1: A városnapi forgatagban a helyi finomságok mellett a kézművesek portékái is helyet kaptak. Károly Márta évek óta rendszeres kiállítója a vásárnak. Számára a munka megnyugvást és örömöt jelent, a vásárlók pozitív visszajelzései pedig folyamatosan inspirálják.
2: Nagyon régóta, azzal kezdtem, hogy nagyon régen, 30 évvel ezelőtt tojásokat festettem. És akkor utána jött a hímzés, majd a foltvarás,

0: egyéb csipkekészítés, frivolitás, horgolás, mindenféle.
1: És most miket állít ki itt ma este?
0: Most főleg foltvarott dolgokat, kispárnahúzatokat, asztalterítőket, neszeszereket, néhány horgolt gyerekeknek való kis karcsatot, vagy kis kulcstartót, cicákat, ami szintén foltvarott gyerekeknek.
2: A kézműves tandok szomszédságában a zene vette át az irányítást, a pavilonnál a szabadkai Amanet és Tájna zenekarok gondoskodtak a megismételhetetlen hangulatról. A nagy sikerű rendezvény az intézmények összefogásával valósulhat meg évről évre a helyiek és az ide látogatók örömére. Szlagyana Babin, a Zentai Stevan Sremac szerb művelődési központ társszervezője. Jó estét kívánok, és üdvözlöm Önöket a Zentai Tambura Fesztiválon, amelyet már az 5. alkalommal rendezünk meg. 5 évvel ezelőtt mindez még szégyenlősen indult, de már 3. éve egymás után a tartomány, Zenta község, valamint a Stevan Sremac és a Turzó Lajos Művelődési Központ közös szervezésében valósul meg. Ma este élvezzék a vajdasági tamburaszót, amely szerb és magyar dalokat egyaránt megszólaltat. Kívánom, hogy érezzék nagyon jól magukat. A Zentai Városnapi rendezvénysorozat a következő napokban is folytatódik, még számtalan kulturális és szórakoztató élmény kínálva a közönségnek.
3: Bartók dallamok csendültek fel az Órás Villa kertjében Horgoson szombat délután. A rendezvényen egyszerre emlékeztek arra, hogy Bartók Béla 120 évvel ezelőtt gyűjtött népdalokat a településen, valamint születésének 145. évfordulójára. Emellett idén 20 éve annak, hogy a gyűjtés 100 éves jubileuma jegyében emléktáblát helyeztek el az épület külső falán. Fejős Ornella tudósít.
4: Bartók Béla, Kossuth díjas magyar zeneszerző, zongoraművész, népzenekutató, a közép-európai népzene nagy gyűjtője volt. 1906. augusztusának végén és szeptember elején mintegy 10 napot töltött Horgoson népdalgyűjtéssel. A vidék népzenei hagyománya rendkívül gazdag volt, ezért az itt végzett munkája a település kulturális örökségének fontos része lett. Sós Nóra, a művelődési ház koordinátora.
5: Mint ahogy minden évben, az idén is megemlékezünk Bartók Bélára és Bartók Béla népdalgyűjtésére itt Horgoson az Órás Villa kertjében. Tesszük ezt Bartók Béla 145. évfordulója alkalmából, születése évfordulója alkalmából, valamint a népdalgyűjtésének 120 éves megemlékezése kapcsán is. A mai napon a Vajdaság szerte érkeztek hozzánk népművészek, hogy együtt tudjuk ünnepelni ezen a mai napon.
4: A rendezvény a Vajdasági Magyar Ünnepi Játékok programsorozatának része volt. A zeneszerző horgosi gyűjtése nem csupán egy helyi történet, hanem a település egyik legfontosabb kulturális öröksége is. Sotus Áron, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnöke.
6: Horgos tiszta forrás címmel rendelkező település, de amilyen ettől fontosabb az, hogy a saját hagyományanyagára büszke település, és a saját hagyományanyagát mind jobban és jobban meg akarja ismertetni a felnövekvő generációval.
4: A kultúrműsort követően elhelyezték a kegyelet virágait az emléktáblánál. Az eseményt az Órás Villa Polgári Egyesülete, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség és a Horgosi Művelődési Ház közösen szervezte meg. A rendezvény a Magyar Nemzeti Tanács támogatásával valósult meg.
3: A pontos idő 12 óra 10 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Hagyományőrző napokat szerveztek Kulán, társasjátékos hétvége volt Péter révén, és rekordot döntött a Tótfalu kupa. Jönnek a részletek. 19. alkalommal szerveztek hagyományőrző napokat Kulán. A rendezvény házigazdája a helyi Népkör Magyar Művelődési Központ volt. A látogatókat a birka paprikás főzőverseny mellett kultúrműsor és kirakodóvásár, a gyerekeket pedig kézműves foglalkozás és vidám park várta. Paracki László és Rózsa Krisztina összefoglalása.
2: Vidám zene, jókedv és a birka pörkölt illata járta be szombat délután a kulai Gödör területét. A főzőversenyen a helyiek mellett a környező településekről és a külföldről érkezők mérték összetudásukat, de sokan csak a társalgás és a finom falatok miatt érkeztek. Martonosi Sándor, Románia, Zimándúj falu.
7: Nálunk az a szokás, hogy mostan lehet pörköltet is, vagy paprikást, vagy bográcsos, mint pörköltet próbálunk, pirítunk el hozzá egy kis füstölt sertésszalonnát, abba a zsírjába megpirítjuk a birkahúst, és aztán jön hozzá hagyma, paprika, fokhagyma, és aztán ízesítjük. Borssal egy kicsivel, egy nagyon picivel, egy só, ilyen hagyományosan, nem különleges fűszerekkel dolgozunk.
2: A Népkör Magyar Művelődési Központ mintegy 30 fős csapata már hetekkel előbb megkezdte az előkészületeket a kisváros keleti részén. A Gödörben található sportpályákon és játszótereken szervezendő kétnapos, hagyományos zenés rendezvényre. Goga Zsolt, a Kulai Népkör Magyar Művelődési Központ elnöke.
8: Nagy az érdeklődés a főzőverseny után, a hagyománynyőrző napok után. Rengeteg vendégünk van, 550 személy van a sátor alatt, körülbelül 49 bográcsos fől itt mögöttünk. Igaz, hogy az idő egy kicsit rontott rajta, meleg van, de nagyon fúj a szél, ebben egy kicsit meg kell majd küzdenünk, de ahogy látom, panasz nincs, az emberek odarakták a finom bográcsost, és én gondolom, hogy jó finomakat fogunk majd későbbiekbe enni.
2: A népünnepélyen a községi illetékeseken kívül más önkormányzatok képviselői is jelen voltak, valamint Ótot Róbert, a tartományi kormány alelnöke is eljött.
9: Látjuk azt, hogy milyen színes programmal tudtak itt évről évre megjelenni a helyi és a környező néptáncegyesületek. Rendkívül fontos ez a helyiek számára, és nagyon fontos a hagyományőrzés vonatkozásában is. Ugye a Népkör az összefogja ezt az egész rendezvényt és a magyarságot itt Kúlán. Nagyon fontos az, hogy ők tudjanak működni, és hogy az ilyen rendezvényeket meg tudják szervezni.
2: A vacsora elfogyasztása után a mulatság a késő esti órákig tartott.
3: Szerbia legnagyobb társasjátékos találkozójává nőtte ki magát a Péter Révei társasjátékos hétvége. A rendezvényre nem csak Vajdaság egész területéről és Belgrádból, hanem a határon túlról, Eszékről, Temesvárról és Magyarországról is érkeztek az asztali játékok szerelmesei. A kétnapos ingyenes eseményen mintegy 1500 játék, gyermekprogramok és szakmai vendégek várták a látogatókat. Horváth Kátai Orchidea riportja.
10: Negyedik alkalommal gyűltek össze a társasjátékok kedvelői Péter Révén. A kezdetben a helyi közösség megszólítására indult kezdeményezés már a hatalmas népszerűségnek örvend. A résztvevők a gyermekjátékoktól a legösszetettebb stratégiákig több mint 500 féle játék közül válogathattak. Az eseményre Csíma Vilmos, a játékra kész Play Right Away elnevezésű népszerű YouTube csatorna tartalomgyártója is ellátogatott.
11: Alapvetően ez családi hagyomány, a nagypapám sakknagymester volt, egyébként tarokkoztunk már a családban is, tehát kártyajátékokkal, úgyhogy egyenes út vezetett a társasjátékok irányába, úgyhogy ez egy csodálatos hobbi, és mindenkinek ajánlom, mert nem csak a logikát fejleszti, de mindent.
10: A rendezvény idén nemzetközi léptékűvé vált. A vajdasági települések mellett Belgrádból, Eszékről, Temesvárról, Szegedről és Budapestről is érkeztek vendégek. A megnövekedett érdeklődés miatt a találkozót idén már a helyi Páros Csillag rendezvényteremben tartották meg. Szabó Attila, a Vajdasági Társasjátékklub elnöke.
12: Nagyjából olyan 200 embert várunk, hogy ez kétnapos rendezvény, szombaton és vasárnap, ingyenes a rendezvény, ahol mindenki hozhat játékot, az itt lévő játékokból is játszhat, de hát én azt veszem észre, hogy minden évben egy 20-30%-kal többen vagyunk. Hát nem merek ilyet mondani, de talán most már mi vagyunk Szerbia legnagyobb társasjátékos találkozója, ami hogyha abból a szemszögből nézzük, hogy azért egy kisebbségi magyar szemszögből indult maga a társasjáték hobbi, akkor erre nagyon büszkék vagyunk, hiszen sem Belgrádban, sem Újvidéken jelenleg nincs nagyobb ilyen találkozó, amit mi sem gondoltunk, hogy így alakul, de hál' Isten egy kiváló csapatunk van, Vajdaság szerte 10 társasjátékklub működik, mindenki itt van, mindenki segít, és együtt sikerült elérnünk, hogy ilyen sokan eljönnek Péter Révére társasjátékozni a nagyobb városokból is.
10: A kétnapos találkozó nem csak az új játékok kipróbálására ad lehetőséget, hanem közösségépítő szerepe is jelentős. A Vajdasági Társasjátékklub hálózata ma már 10 helyi klubot fog össze a tartományban. A szervezet egészében zajló eseményeiről és jövőbeli programjairól a közösségi oldalukon tájékozódhatnak az érdeklődők.
3: Sport. Rekordszámú vajdasági és határon túli asztali teniszezővel tartották meg szombaton a negyedik Tótfalu kupát. A nemzetközi asztali tenisz versenyre ugyanis 100-an neveztek be. Ebben az évben már a gyermekek számára is indítottak versenyszámokat. A tornát a magyarországi pingpong határok nélkül asztali tenisz szövetség szervezte meg, társszervezője pedig a Tótfalusi Nyers István Akadémia asztali tenisz szakosztálya volt. Fejős Ornella riportja.
4: Teljesen megtelt a tótfalusi sportcsarnok, hiszen 15 asztalon játszottak a versenyzők. A pingpong játszható volt egyéniben és párosban is. Az asztali tenisz gyors, látványos és nagy koncentrációt igénylő sportág, itt mindig lehet újat tanulni, emelte ki Dudás Botond, magyarországi versenyző.
13: Azért tanítottam ugye ezt a sportot, mert apukám is asztali teniszezett, és én is ki akartam próbálni magam benne.
14: Mennyire nehéz egy sport?
13: Szerintem nagyon nehéz sport, mert sok mindenre kell ugye odafigyelni benne, és igazából még mindig lehet tanulni, mindig lehet benne tanulni valamit.
4: A Soroksári Diáksport Egyesület asztali tenisz szakosztálya 2023-ban alakult. Ez az első komolyabb nemzetközi versenyük. A csapat 7 taggal érkezett. Török Zoltánt, a Magyarországi Soroksári Diáksport Egyesület elnökét hallják.
15: Nagyon örülünk az olyan versenyeknek, ahol nagyon sok más nemzetiséggel lehet találkozni, nem csak magyarokkal, és hát itt vannak szerbek, Erdélyből is jönnek, még akkor is, hogyha mindenki magyar, és nagyon jól érezzük magunkat itt.
4: A sportesemény egyik vendége, a komoly nemzetközi tapasztalattal rendelkező Fejős Anna magyar kanizsai asztali teniszező volt.
16: Fontosak szerintem az ilyen összejövetelek, összekötik a határon túli magyarokat, úgyhogy jó tudni, hogy ennyien, akik eljöttek, azok mind erősítik ezt, hogy a magyarságot igenis össze kell kötni, és nem válaszolnak el minket határok.
4: A tornát a Magyarországi Pingpong Határok Nélkül Asztali Tenisz Szövetség szervezte meg, társszervezője pedig a tótfalusi asztali tenisz szakosztály. Bata Károly szervező.
17: A határon túl is és határon belül is a magyarok, a nem magyarok, mindenki itt össze tud jönni, barátkozni tud, és én úgy gondolom, hogy számomra ez a célja ennek a versenynek, hogy tényleg nem a nyelv, nem a hova tartozok, hanem az asztali teniszt csinálom, játszom, és ezért én azért tartom ezt fontosnak, ezt a versenyt.
4: A versenyre a vajdasági asztali teniszezők mellett Magyarországról, Felvidékről, Erdélyből és Dél-Szerbiából is érkeztek játékosok.
3: A pontos idő 12 óra 19 perc, híradót hallottak.
18: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén jelenleg 27 fok van, napos, szeles, ugyanakkor kellemes időnk lesz a folytatásban is, a csúcshőmérsékleti értékek 29 és 32 fok között alakulnak. A következő egy hétben az előrejelzések szerint túlnyomóan napos és meleg idő lesz, a jövő hét elején 30-33 fok közötti maximumokat mérhetünk.
18: Aktuális. Érdekes. Hallgasson bennünket a Régió Rádió hullámain is. Reklám következik.
19: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
20: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
19: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
20: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
21: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
22: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
21: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
22: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
21: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
23: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
24: Várom a postást.
23: Jön a nyugdíj?
24: Azt várhatom.
23: A számlákat hozzák.
24: Na azt nem várnám.
23: Hát akkor?
24: Ma hozzák a hét napot.
25: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
26: Reklámot hallottak. Küldjön üzenetet SMS-ben, e-mailben vagy a Facebookon.
25: Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Benne pedig már is köszöntjük a születésnaposokat. Horgosra, Kenyeres Danninak születésnapjára és házassági évfordulójukra. Szívből gratulál és minden szépet, jót kíván Vera nénye és családja. A család többi tagjának szép délutánt kívánnak. Pacsérra Makai Zoé unokájának 10. születésnapja alkalmából gratulál, vidám gyermekkort kíván a mama és a tata. Magyar Kanizsára a legédesebb kislánynak, Jázminnak nagyon boldog születésnapot kíván a horgosi mama, a Nena és Kriszti.

És akkor most Harangozó Teréz felvétele következik. Kishegyesre Berkec Gézának közelgő születésnapjára gratulálsok, egészséget és boldogságot kíván édesanyja Ilonka és bátyja István. A rádió dolgozóinak szép vasárnapot és jó munkát kíván Sörös Jancsi Szabadkáról. Köszönjük szépen, kellemes rádiózást! Kanadába Vörös Lászlónak kellemes pihenést kíván Erzsi és Anti Topolyáról. Csontavérre Pavlukovics Rózsának kellemes vasárnap délutánt kíván Nász asszonya és Anti Topolyáról. Csantavéren Pavlukovics Rózsának vidám vasárnapot és minden jót kíván lánya Izabella és Veje János. Bácsszülősre Gyurákovics Józsefnek és Katona Péternek, Hollandiába Orosz Móninak és párjának Barnának kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván Mari. Bácsszülősre Gyurákovics Máriának és Péternek kellemes délutánt kívánnak Bács Almásról Gizi és Ádám.

Megkezdődött az iskola, és sajnos nehéz az az iskolatáska, nem csak a Bergendinek. Csontavérre Homolya Elinának és Topolyára Homolya Ortó Dorinának az iskola kezdéshez sok sikert kíván Tata és Szintia Németországból. Németországban Szabó Patriknak születésnapja alkalmából nagyon sok boldogságot kíván Eszti mama Topolyáról. Palicsra csúszó Viktóriának az első osztályba való induláshoz jó tanulást és vidám iskolás éveket kíván a tata és mama, valamint Teodort is puszíják. Hajdújárásra Boldizsár Aurórának első osztály megkezdéséhez kíván sok sikert, örömöt, új barátokat, jó tanulást és vidám gyermekkort. Anya és apa. Csúszó Viktóriának sikeres és vidám iskolai éveket kíván anyu, apu és a kisöcsi Teodor. Unokáiknak, Herceg Napsinak és Herceg Deninek az iskola kezdés alkalmából jó egészséget és kitartást kíván a következő tanévben Macelka Lászlóné Maros Lelléről Magyarországról. Csantavérre Angyal Kornélnak és Jaminának szép tanévkezdést kíván a suliba és az oviba a Messzi Mami Ausztriából és Dédike Tornyosról. Csúszó Viktóriának kívánnak sikeres és vidám iskolai éveket, az első évben kitartást és erőt a nehéz napokon, ezt kívánja anyu, apu és a kisöcsi Teodor.

Ausztriába Csincsik Anitának és Pityunak boldog házassági évfordulót és sok boldogságot kíván. Édesanyja Ibolya, édesapja István, az unokákat pedig sokszor puszíják. Kanadába Vörös Lászlónak és barátnőjének kellemes pihenést kíván Erzsi és Anti Topolyáról. Dusanovóba Cvitko Jánosnak boldog születésnapot kíván Irén és Laci, Rózsának pedig szép vasárnapot. Ausztráliába Fazekas Gazsinak, Esztikének és családjaiknak kívánnak kellemes vasárnap estét, jó zenehallgatást, igaz testvéri szeretettel, Jani és Viki Svédországból. Tornyosra Kovács Teréziának, a drága édesanyának, Nagyikának, Dédikének kellemes zenehallgatást, jó étvágyat a vasárnapi ebédhez, további jó egészséget, kitartást kíván leánya Izabella Lacival, unokája Alexandra és a dédunokák Kornél és Jamina.

A Szivárvány együttes felvétele következik. Dusanubóba Cvitko Jánosnak, a kedves sógornak 80. születésnapjára gratulál, a nenának pedig névnapja alkalmából nagyon sok boldogságot és jó egészséget kíván a Muci család. Magyarországra az idősek otthonába Bicskei Margitkának küldi a dalt Sörös Jancsi Szabadkáról. Csantavérre Muci Rózsinak névnapja alkalmából sok boldogságot kíván a nena és a sógor Dusanovóból. A család többi tagjának szép vasárnapot kívánnak. Dusanovóba Cvitko Jánosnak boldog születésnapot kíván Irén és Laci, Rózsának szép vasárnapot. Csantavérre Ildikónak és Józsefnek közelgő házasságkötésük alkalmából minden jót és szépet kíván a menyasszony tanúja és családja. Csantavérre Gábor Gittának, a legdrágább keresztlánynak és vőlegényének Szebasztiánnak, ezzel a dallal kedveskedik Nász nagynéja Ágota és Nász nagya József. Ausztriába fiának Robertnek kellemes szép délutánt, jó pihenést kíván édesanyja, valamint nővére és öccse családjukkal együtt. Szabadkán Törökverának szép délutánt, jó zenehallgatást kíván nászasszonya. Mélykútra a kedves maminak szeretettel küldi a dalt, szép vasárnapot kíván neki, millió puszit és ölelést küld öcsi.

Csantavérrel, Gábor Gittának és vőlegényének, Bálint Sebastiannak esküvők alkalmából gratulál és nagyon szép házas életet kíván szerető édesanyja Violetta és nevelőapja Tibor. Horthy Zoltánnak és Mariettának egy életre szóló boldogságot kíván keresztestvére Izolda családjával.

A kelebiai, a sopjáki lakosoknak és újfalusi Kovács Tibinek szép vasárnapot kíván Antal és Erzsébet. Magyarországra Messzi maminak sok puszit küld Sörös Jancsi Szabadkáról. Németországba Szabó Lórának és családjának jó egészséget és szerencsés hazatérést kíván édesanyja Eszter. Szabadkára Braskó Rózsának kellemes vasárnapot kíván húga Eszter. Topolyára Veres Róbertnek küldi a dalt Melinda. Szabadkára Florek Rozikának kissé megkésvede annál nagyobb szeretettel kíván boldog névnapot Pista. Rozália kérésére is szól a nóta csokor. Pacsérra Gulyás Icunak kellemes délutánt és jó zenehallgatást kíván Vili. Szabadkán édesanyjának és Antinak kellemes szép délutánt, Antinak mielőbbi gyógyulást kíván fia, aki Csabát is sokszor üdvözli. Szabadkán gazda Katalinnak és férjének Andornak szép délutánt, jó zenehallgatást kíván Matildka és Anti Szabadkáról. Zújónak boldog hazatérést és sok szerencsét az életben ezt kívánja Imre Koma, Aranka Komasszony, valamint keresztlányai Hanna, Léna, Izabella és Kornél.

0: Reklám következik.
1: Indítsd a tanévet tiszta látással. Őszi akciónk diákoknak és egyetemistáknak a Tóth Optikában. Most minden új dioptriás lencséhez díjmentesen adjuk a kékfényszűrő réteget, így új szemüvegeden legalább 2400 dinárt spórolhatsz. Foglalj időpontot a 024 551 045-ös számon. Tóth Optika. Hogy tisztán lásd, mi vár rád. 024 551 045. Reklámot hallottak.
0: 13 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. Nagyobb torlódások alakulhatnak ki az Európai Unió külső határain, ma ugyanis lejár az uniós be- és kiléptetési rendszer az EES rugalmas alkalmazásának időszaka, az Európai Bizottság pedig nem hosszabbította meg az ellenőrzések ideiglenes felfüggesztésének lehetőségét. Az EES keretében az EU-n kívüli országokból érkező rövid tartózkodásra jogosult utasok adatait, arcképét és új lenyomatát is rögzítik. A légitársaságok és az idegenforgalmi ágazat képviselői azt kérték, hogy a rugalmas alkalmazás lehetőségét 2026 végéig hosszabbítsák meg. Az ágazat szerint az elmúlt hónapokban a szabályok enyhébb alkalmazása segített elkerülni a komolyabb fennakadásokat. Döntött a végéig hosszabbítsák meg. Az ágazat szerint az elmúlt hónapokban a szabályok

0: Külön teherautó és buszsávok, bővített személyautós kapacitás, 40-42 férőhelyes kamionparkoló, valamint gyalogos és kerékpáros átkelési lehetőség is épül. A magyar-szerb határon a nemzetközi forgalom, illetve teherforgalom jelenleg csak Röszkénél és Tompánál tud Szerbiába jutni. A miniszter kitért arra is, hogy a határállomás bővítése és fejlesztése hosszabb távon tehermentesíti Röszkét, az M5-ös autópályát és az M0-as autóút déli szektorát, valamint jobb kapcsolatot teremt Dél-Magyarország és Vajdaság között. A hercegszántói határállomásról a Mohácsi hídon át elérhető lesz az M6-os autópálya is a Szerbia felől belépő forgalomnak. Továbbra is aktív a tűzgóca a dél-szerbiai Suva planinán, a lángok jelenleg a Devojacski Grobhágó környékén a legerősebbek, mint egy 1300 méteres magasságban. A hegy legmagasabb pontján az 1810 méteres Tremen is tűz ütött ki. A helyszínen több mint 50 tűzoltó, valamint a hegyi mentőszolgálat munkatársai dolgoznak a lángok megfékezésén. A szerb belügyminisztérium 3 helikoptert is bevetett, a nehezen megközelíthető hegyvidéki terep azonban jelentősen megnehezített a munkát. A sűrű füst okozta rossz látási viszonyok miatt az orosz Iljusin repülőgép több alkalommal is csak körözött a térség fölött. A közeli Gramadahágónál keletkezett másik tüzet időközben sikerült lokalizálni, így ott már nem áll fenn a lángok tovább terjedésének veszélye. Teljes támogatásáról biztosította a hallgatókat és a hallgatói listát az akadémiai plénum. Az Újvidéki Egyetem és a Vajdasági Felsőoktatási Intézmények tanárait és kutatóit tömörítő szervezet közleményben hangsúlyozta, kész tudásával, szakértelmével és szervezési kapacitásaival is segíteni a hallgatókat. A nyilatkozat szerint a szerbiai oktatási rendszert csaknem 2 éve politikai, pénzügyi, intézményi és médiából érkező nyomás terheli. A plénum szerint sérül az egyetemi autonómia, amiközben veszélybe kerül az oktatás és a tudományos munka, valamint nyomás nehezedik a hallgatókra és az oktatási dolgozókra is. Az akadémiai plénum úgy értékeli, elérkezett az utolsó pillanat az oktatási rendszer és az egyetemi autonómia védelmére. A szervezet felszólította az oktatókat, kutatókat és az akadémiai közösség valamennyi tagját, hogy vállaljanak felelősséget az oktatás jövőjéért és aktívan támogassák a hallgatók küzdelmét.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén jelenleg 27 fok van, napos, szeles, ugyanakkor kellemes időnk lesz a folytatásban, és a csúcshőmérsékleti értékek 29 és 32 fok között alakulnak.
2: A régió legfontosabb információi a Szabadkai Magyar
3: és a Régió Rádió hullámhosszán. Ajánló következik.
4: Kedves hallgatóink, indulunk!
5: A Palicsitóból idén már másodszor fogtuk ki az aranyhalat, aki közkívánatra ismét teljesíti a kívánságokat. Nem varázsló, nem is jós. Ő Manó, a retro matróz.
4: Micsoda?
5: Szeptember 17-én újra vitorlát bont a slágerhajó.
4: Gratulálom.
5: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló. A fedélzeten finom falatok és frissítő is kapható. Ezért este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykorot kikötött. Ne feledjék, idén már másodszor teljesül a hallgatók álma a tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain. Az óhajokat Manó várja.
4: Szóval maga a fősumá.
5: Tudják, Kis János nagy buli.
4: Képzeljék el, így beszélt, hogy...
6: Rádió Diszkó. Oké. Okay.
7: Ajánlót hallottak. Kérje kedvenc dalát, gratuláljon családtagjainak, barátainak. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
8: Ezt az órát a kikindai vidám fiúkkal indítjuk Dusanovóba, Cvitko Jánosnak, a kedves sógornak. 80. születésnapjára gratulál, a nenának pedig névnapja alkalmából. Nagyon sok boldogságot és jó egészséget kíván a Muci család. Berlinbe Gulyás Zoltánnak és családjának szép napot és jó pihenést kíván Icu mama. Bencének szerencsés utat. Topolyára Kozma Attilának vidám vasárnapot kíván kis felesége Reni. Csantavérre Ildinek és Józsinak küldik a nótát a menyasszony szülei, Hovanyec István és Márta. Csantavérre Ildikó és István közelgő házasságkötésük alkalmából gratulál a menyasszony tanúja. Bogarasi kisúton Horthy Zoltánt és Mariettát közelgő esküvők alkalmából ezzel a dallal köszöntik, és szeretetben megértésben eltöltött házasságkötésük.

életet kívánnak kereszt szülei. Ausztriában a legdrágább testvérnek és sógornak, Csincsik Anitának és Pityunak nagyon boldog házassági évfordulót kíván nővére Ildikó és sógora Jóska Palicsról. Csantavérre Gábor Gittának és Bálint Szebasztiánnak közelgő házasságkötésük alkalmából sok boldogságot, erőt, egészséget kíván Boglárka, Edvin és a kis Emil. A család többi tagjának szép vasárnapot és jó készülődést kívánnak. Ausztriában Jankó Róbertnek szép vasárnap délutánt és jó pihenést kíván Nenája Veronika és családja. Szabadkára nővérének Jankó Matildkának szép vasárnap délutánt és jó zenehallgatást kíván húga Veronika és családja Németországból. Kulára drága testvérének Fajszi Évának és családjának kellemes vasárnapot kíván és jó egészséget Inci a messze távolból.

ott jelleszek másfél év után. Kikéséri a vasútra, rábor a szeretője vállára. Nesvicságás mariskám, ott jelleszek másfél év után.

0: A Jankó és a Paróci családnak szép napot, Veronikának boldog születésnapot kívánnak a szabadkai ismerősök.
1: Szép.

0: Reklám következik.
1: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
2: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
3: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
3: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak.

babám, hogy te engem nem szerettél soha igazán. Pedig én tégedet nagyon szeretlek, gyere vissza, gyógyíts meg a fájó szívemet. Pedig én tégedet nagyon szeretlek, hát gyere vissza, gyógyíts meg a fájó szívemet.

Szabadkán Valentinának és Ervinnek házassági évfordulójukon szívből gratulál, és még hosszú boldog házas életet kíván a Kume Kriszti és párja.

Horgosra, drága édesanyjának Varga Erzsébetnek jó egészséget kíván lánya Erika és Veje Zoli. Gulyás Icu kérésére szól a következő nóta. Csantavérrel Gábor Gittának és Sebastiánnak házasságkötésük alkalmából nagyon sok boldogságot kíván a Vasmama és Tata. Németországba Szabó Lórántnak és családjának, Topolyára Horváth Georgénának és családjának nagyon kellemes vasárnap délutánt kíván. Édesanyjuk Eszter. Bogarasi Kisútra Horti Zoltánnak és Mariettának közelgő házasságkötésük alkalmából gratulál és soha el nem múló boldogságot kíván a vőlegény Násznagya és párja. Bács szülősre Neszvecskó Jocinak és szerető családjának szép vasárnapot, jó egészséget, kellemes zenehallgatást kíván Mari.

Topolyára Téglás Máriának közelgő névnapja alkalmából sok szeretettel gratulál a Baranyi család. Csantavérre Madár Rozáliának névnapja alkalmából gratulál egy jó barátnője Rózsa, férjének szép vasárnapot kíván. Horgosra Kenyeres Daninak születésnapjára és házassági évfordulójára szívből gratulál és minden szépet jót kíván. Vera nénye és családja. A család többi tagjának szép délutánt kívánnak. Florek Rozikának kellemes vasárnap délutánt, jó szórakozást és boldog névnapot kíván. Barátja Pista.

Millió rózsaszál következik most itt a 107,1-en. Bács Szőlősre, Kökény Rozáliának boldog névnapot, jó egészséget kívánnak. Gyuszinak jó zenehallgatást kíván Bács Almásról Gizi és Ádám. Zenta Gunarasra, Csabai Józsefnek és Veronkának 40. házassági évfordulójukra, valamint fiúknak, Józsinak és Ildinek közelgő esküvőjük alkalmából gratulál a mama és Laci.

Hajdú járásra Margit Ibolyának és Istvánnak küldi a nótát testvére Erzsébet Horgosról. Csantavérre Gábor Gittának, a drága menyasszonynak és vőlegényének Szebasztiánnak egy életre szóló boldogságot kíván. Keresztanyja és egyben Nász nagynéje Ágota, valamint Nász nagya József. Szabadkán drága anyukájának, Matildkának szép délutánt, további jó egészséget, jó zenehallgatást kíván fia Róbert. Németországba Veronikának kellemes délutánt kíván nővére és fia, akik a család többi tagját is sokszor üdvözlik. Magyarországon fiának Zsoltnak, menyének Ildikónak, valamint unokáinak szép délutánt kíván a Messzi mami, aki a nászasszonyt is üdvözli. Bogarasi kisútra Horti Zoltánnak és Mariettának közelgő házasságkötésük alkalmából kívánja, hogy közös útjuk tele legyen megértéssel, türelemmel és végtelen boldogsággal. Sok szeretettel gratulál öccse Misi párjával. Csantavérre apjának Attilának küldi a felvételt lánya Emese.

Csantavérre, Hovenyek Ildikónak és Csabai Józsefnek közelgő házasságkötésük alkalmából gratulál keresztapja és keresztanyja. Ausztriába fiának Robertnek kellemes szép délutánt, jó pihenést kíván édesanyja, valamint nővére és öccse családjukkal együtt. Szabadkán Török Verának szép délutánt és jó zenehallgatást kíván Nász asszonya.

0: 14 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
2: Jó napot kívánok, Bíró Tamara vagyok. Nagyobb torródások alakulhatnak ki az Európai Unió külső határain. Ma ugyanis lejár az uniós be- és kiléptetési rendszer, az EES rugalmas alkalmazásának időszaka, az Európai Bizottság pedig nem hosszabbította meg az ellenőrzések ideiglenes felfüggesztésének lehetőségét. Az EES keretében az EU-n kívüli országokból érkező rövid tartózkodásra jogosult utasok adatait, arcképét és új lenyomatát is rögzítik. A légitársaságok és az idegenforgalmi ágazat képviselői azt kérték, hogy a rugalmas alkalmazás lehetőségét 2026 végéig hosszabbítsák meg. Az ágazat szerint az elmúlt hónapokban a szabályok enyhébb alkalmazása segített elkerülni a komolyabb fennakadásokat. Az új szerb kormány tágabb rendszerében a nők aránya meghaladja majd a 40%-ot, jelentette ki Alekszandar Vučić, szerb államfő, aki a délelőttöt Nyugatbácskában töltötte kampánykör útja részeként. Mint mondta, az új kormánynak mindössze 12 minisztere lesz, ugyanakkor a miniszteri tanácsadók, államtitkárok és vállalatigazgatók között jelentős számban lesznek nők, ígérte. Vučić hozzátette, nem híve annak, hogy nemi alapon töltsenek be tisztségeket, szerinte a legfontosabb a szorgalom, az elkötelezettség és a felelősségteljes munkavégzés. Megfogalmazása szerint ez általában a nőkre jellemző. Annak, hogy nemi alapon töltsenek be tisztségeket, szerinte a legfontosabb a szorgalom, az elkötelezettség,

0: államfői tisztségről, hiszen csak így tud kormányfőjelölt lenni. Arról, hogy államfőválasztást is tartanak-e a parlamenti mellett, nem szólnak a hírek. Kijevbe utazott ma Steve Witkoff és Jared Kushner, Donald Trump amerikai elnök két külön megbízottja. A küldöttség Moszkvából érkezett az ukrán fővárosba, ahol az orosz-ukrán háború lezárását célzó amerikai javaslatról tárgyalnak. Witkoff és Kushner szombaton Moszkvában Vlagyimir Putyin orosz elnökkel egyeztetett. A Kremlben tartott megbeszélés mintegy 3 órán át tartott, ezt követően azonban sem az orosz, sem az amerikai fél nem nyilatkozott a sajtónak. Donald Trump korábban közölte, hogy Washington új javaslat dolgozott ki a több mint 4,5 éve tartó háború lezárására. Az amerikai küldöttek ennek részleteiről tárgyalnak Moszkvában és Kijevben. A felek álláspontja továbbra is jelentősen eltér egymástól. Moszkva további területi engedményeket követel Ukrajnától, Kijev viszont elutasítja azokat a feltételeket, amelyeket kapitulációnak tekint. Az amerikai diplomaták látogatásának idejére Oroszország 3 napos szünetet rendelt el a Kijev elleni támadásokban, az ukrán fegyveres erők pedig szeptember 8-áig hirdettek tűzszünetet.
1: Sport.
0: A TSC hétfőn a belgrádi Vozsdovác vendégeként lép pályára a szerb másodosztály 7. fordulójában. Nenad Milić szerint a topolyai csapata a legutóbbi hazai döntetlent követően ezúttal győzelemre készül, és 3 ponttal szeretne hazatérni. A vezetőedző ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a Vozsdovác az előző 2 mérkőzésén javuló formát mutatott, így a topolyaiakra várhatóan nehéz feladat vár. Stefan Tomovic, a TSC középpályása szintén bízik a csapatban, és úgy véli, felkészültek a mérkőzésre. A TSC 4 fordulót követően 3 győzelemmel és 1 döntetlennel továbbra is veretlen a ligában. A hétfői találkozó 18 órakor kezdődik.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén jelenleg 26 fok van, a következő egy hétben az előrejelzések szerint túlnyomóan napos és meleg idő lesz, a jövő hét elején 30-33 fok közötti értékeket mérhetünk.
2: Ne maradjon le a fontos dolgokról!
3: Hallgasson bennünket!
4: A Szabadkai Magyar és a Régió Rádió hullámhosszán.
3: Részletről részletre a Régió Rádióban is. Reklám következik.
5: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra.
6: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
7: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
6: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
7: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
6: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
8: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
9: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 Solar Hero DOO.RS 069 123 35 15.

0: Reklámot hallottak.
1: Ajánló következik.
0: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak.
2: Küldjön üzenetet SMS-ben, e-mailben vagy a Facebookon. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Ezt az órát a Tresnyváci Ászok nótacsokrával nyitjuk, mégpedig Margit néni kérésére.

Zentagunarasra, Csabai Józsefnek és menyasszonyának Ildikónak közelgő esküvőkre gratulálnak. Sok boldogságot kívánnak a Boros család Nyegosevóból.

Dusanovóba Cvitko Jánosnak 80. születésnapjára szívből gratulál, Rózsának szép vasárnap délutánt kíván. Éva és Ferenc. Ludasra Farkas Katalinnak küldi a nótát testvére Erzsébet. Szabadkán édesanyjának és Antinak kellemes szép délutánt, Antinak mielőbbi gyógyulást kíván fia, aki Csabát is sokszor üdvözli. Szabadkán gazda Katalinnak és férjének Andornak szép délutánt, jó zenehallgatást kíván Matildka és Anti Szabadkáról. Bácsszülősre Neszvecskó Évikének nagyon sok boldogságot kíván születésnapja alkalmából, Zsoltinak is szép vasárnapot kíván, sok szeretettel Nena. Bogarasi Kisútra gyermekeiknek, Horti Zoltánnak és Mariettának, közelgő esküvők alkalmából gratulálnak, a három csillag vezérelje útjukon egy életen át, szerető szívvel kívánja édesanyja és édesapja. Csantavérre Mecseri Izabellának és párjának vidám vasárnapot és minden szépet kíván édesanyja Rózsa. Kúlára drága testvérének Fajszi Évának és Dajanának egy gyönyörű szép hétvégét kíván és jó étvágyat az ebédhez, aki őket nagyon szereti, Inci. Horgosra Ábrahám Ilonának és Vranka Erikának kíván szép napot a Varga család.

Piroska kérésére szól Korda György és Balázs Klári duettje, továbbá Szabadkára Zsuzsannának és családjának. Vidám vasárnap délutánt kíván Veronika és családja. Búzás Máriának szép vasárnap délutánt és jó pihenést kíván Paróci Veronika és családja. A stúdió kedves dolgozóinak kellemes szép vasárnap délutánt kíván Paróci Veronika. Nagyon szépen köszönjük önöknek, kellemes rádiózást. Következő dalt szeretettel küldi a Pusztamérgesi Csipet csapat a Szabadkai Magyar Rádió minden munkatársának. Köszönjük, hogy a zenétekkel nap mint nap mosolyt, jó kedvet és szeretetet hoztok az otthonainkba. Ez most legyen a tiétek, szeretettel. Nagyon szépen köszönjük önöknek is, kellemes rádiózást. És a következő felvételt küldi férjének Tibornak, felesége Emese Csantavérről.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, az ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Kiváló minőségű, frissen passzírozott paradicsomlé eladó Kisradonovácon a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve a 064 161 06 25-ös telefonszámon. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adnak. 024 544 431, illetve 064 161 06 25. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján, a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-től, valamint délután 13:30-től és 16:30-től.
1: Hétvégén 21:30-től és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
0: Hallgasson minket 11 és 16 óra között a 107,1 MHz-en. Vasárnapi kívánságműsor.
3: A csantavéri ifiknóta csokrával folytatjuk Margit néni kérésére, továbbá a rádió dolgozóinak szép vasárnapot és jó munkát kíván Gulyás Icu pacsérról. Köszönjük szépen. Bács szőlősről Neszvecskó Évának születésnapja alkalmából gratulál és jó egészséget, sok boldogságot kíván szerető családja.

Máté Péter felvétele következik. Csabai Józsefnek és Hovanyec Ildikónak közelgőesküvőjük alkalmából gratulál Attila, Beáta, Márk, Tamás és Csongi. Bogarasi Kisútra Horti Zoltánnak és Mariettának közelgőesküvőjük alkalmából gratulál, és egy életre szóló boldogságot kíván a vőlegény keresztanyja és keresztapja. Zentagunarasra Csabai Józsefnek és menyasszonyának, Hovanyec Ildikónak közelgő esküvőjükre gratulál a Boros család Nyegosevóból. Zentagunarasra Csabai Józsefnek és menyasszonyának, Hovanyec Ildikónak közelgő esküvőjük alkalmából gratulál és nagyon sok boldogságot kíván Oromról a vőlegény nővére Emőke, férje Imre és fiúk Ákos.

Csíkzenekar felvételével folytatjuk. Szabadkára Rózsának kellemes vasárnapot kíván Huga Eszter. Topolyára Horváth Georginának és családjának, Németországba Szabó Lórándnak és családjának vidám vasárnap délutánt kíván édesanyjuk Eszter. Kumbajára Halász Sándornénak boldog névnapot, jó egészséget kívánnak Bácsalmásról Gizi és Ádám, a család többi tagjának szép délutánt.

0: ajánló következik.
1: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak.
2: Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Már is Szűcs Judit dala szól, Topolyára Kozma Attilának 50. születésnapjára sok boldogságot kíván felesége Reni. Csabai Józsefnek és Hovanyec Ildikónak közelgő házasságkötésük alkalmából sok boldogságot kíván a Palotás család.

Csontavér Gábor Gittának, a drága keresztlánynak és Sebastiannak esküvőjükre egy életre szóló boldogságot kívánnak. Nász nagyáik Ági és József. Szabadkára Moncsek Piroskának és Bélának kellemes szép vasárnap délutánt és jó zenehallgatást kíván unokatestvére Veronika és családja Németországból.

A következő felvételt szeretett férjének Zsoltnak küldi szeretett felesége Barbara. Szeretettel üdvözöljük a stábot, kívánunk kellemesen eltöltött vidám vasárnap délutánt mindannyiuk számára, és köszönjük a fáradozásaikat, amit mindannyiunkért tesznek. Továbbá, férjét szeretné meglepni ezzel a nótával. Kívánok szívem meleg szeretetével neki kellemes szép vasárnap délutánt, jobb egészséget, igaz szeretettel felesége Viki, aki őt nagyon szereti.

0: Reklám következik.
1: Indítsd a tanévet tiszta látással. Őszi akciónk diákoknak és egyetemistáknak a Tóth Optikában. Most minden új dioptriás lencséhez díjmentesen adjuk a kékfényszűrő réteget, így új szemüvegeden legalább 2400 dinárt spórolhatsz. Foglalj időpontot a 024 551 045-ös számon. Tóth Optika. Hogy tisztán lásd, mi vár rád. 024 551 045. Reklámot hallottak.
2: Álláshirdetés.
3: Tapasztalattal rendelkező asztalost keres a szabadkai székhelyű Báne Kft. Kezdő fizetés 160 ezer és 200 ezer dinár közötti. Az önéletrajzokat az info@banesu.rs e-mail címre várják. A részletekért pedig hívják a 065 508 93 00-as telefonszámot. 065 508 93 00.
0: A
1: pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. Több infrastruktúrális fejlesztést is bejelentett Alekszandr Vučić nyugatbácskai látogatása során. A szerb államfő szerint a következő 3-4 évben megoldódhat Hócsák község falvainak vízellátása, valamint hamarosan megkezdődik a Parrak felé vezető út építése is. Hócságot és Gombost a Vajdaság Mosolya gyorsforgalmi úthoz is hozzákapcsolnák. Vučić szerint ez a térség közlekedés fejlesztésének egyik legfontosabb feladata jelenleg. Az államfő ugyanakkor a Verbász-Zombor vasútvonal újjáépítésének lehetőségét is felvetette, hangsúlyozva, hogy Szerbiának korszerű országos vasúthálózatra van szüksége. Döntött a magyar kormány a Herceg-Szántó-Béreg közúti határátkelő teljes átépítésének megindításáról. A következő hetekben kiírják a közbeszerzést az építkezésre, tudatta a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, hogy a fejlesztés után a határátkelő a nehéz teherforgalom előtt is megnyílik, és folyamatos 24 órás nyitvatartással működhet. Külön teherautó és buszsávok, bővített személyautós kapacitás, 40-42 férőhelyes kamionpark, valamint gyalogos és kerékpáros átkelési lehetőség is épül. A magyar-szerb határon a nemzetközi teherforgalom jelenleg csak Röszkénél és Tompánál tud Szerbiába jutni. A miniszter kitért arra is, hogy a határállomás bővítése és fejlesztése hosszabb távon tehermentesíti Röszkét, az M5-ös autópályát és az M0-as autóút déli szektorát, valamint jobb kapcsolatot teremt Dél-Magyarország és Vajdaság között. A herceg-szántói határállomásról a Mohácsi hídon át elérhető lesz az M6-os autópálya is a Szerbia felől belépő forgalomnak. Továbbra is aktív a tűzgóca a dél-szerbiai Suva planinán, a lángok jelenleg a Devojacski gróbhágó környékén a legerősebbek, mint egy 1300 méteres magasságban. A hegy legmagasabb pontján az 1810 góca a dél-szerbiai Suva planinán, a lángok jelenleg a Devojacski gróbhágó környékén.

0: Időközben sikerült lokalizálni, így ott már nem áll fenn a lángok továbbterjedésének veszélye. És ismét fellángolt a tűz a deliblati homokpusztán a Fejértelep felé vezető út közelében. Az erős széllökések miatt a lángok újra terjedni kezdtek, miközben az információk szerint a talaj alatt továbbra is számos izzó góc maradt. A helyszínt terepjárós járőrök és videó megfigyelő rendszer segítségével folyamatosan ellenőrzik. A tűzoltók azonnal beavatkoznak, amint újabb föld alatti tűzfészket észlelnek. Az oltásban ismét részt vesz az orosz Iljusin repülőgép, helikoptereket egyelőre nem vetnek be. Naponta akár 150 föld alatti gócot is észlelnek, amelyek bármikor újra a felszínre törhetnek. A szakemberek szerint a teljes eloltásukhoz több napon át tartó esőzésre lenne szükség.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén jelenleg 26 fok van, a következő egy hétben az előrejelzések szerint túlnyomóan napos és meleg idő lesz, a jövő hét elején 30-33 fok közötti értékeket mérhetünk.
2: Az SMR hírei óránként a Régió Rádióban is.
3: Ne maradjon le a fontos dolgokról!
4: Kérje kedvenc dalát, gratuláljon családtagjainak, barátainak! Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
5: Ezt az utolsó órát pedig Farkas Kati felvételével nyitjuk. Csantavér Regittának és Sebastiannak házasságkötésükre sok boldogságot kíván Ágota és József. Szabadkán drága unokájának, Dánielnek születésnapja alkalmából szívből gratulál mami és nagybátyja. Szüleinek és testvéreinek szép délutánt kívánnak.

Dankó Szilvia felvétele következik. Németországba édesanyjának, Paróczi Veronikának boldog születésnapot, és még számtalan boldog éveket kíván Róbert és családja.

Csak egy asszony volt az életemben. Ő volt nekem mindenem, reményem. Olyan sokszor vártam rá remegve, de nem jött el most

Operett részlet következik. Zenta Gunarasra, Csabai Józsefnek és menyasszonyának, Hovanyec Ildikónak közelgő esküvők alkalmából gratulálnak és kívánnak hosszú boldog házas életet anyu és apu.

Csontavérre, Gábor Gittának és vőlegényének Bálint Sebastiannak esküvők alkalmából ezzel a dallal gratulál, és egy életre szóló boldogságot kíván Anyu, Tibor és Alíz. Bogarasi Kisútra, Horti Zoltánnak és Mariettának közelgő esküvők alkalmából gratulál és hosszú boldog házas életet kíván Agapa és Misi. Kelebián Kövesdi Editet szeretné köszönteni ezzel a dallal, kellemes vasárnap délutánt kíván neki a messzi távolból István.

Elérkeztünk az utolsó felvételhez. Hajdújárásra Óvári Andrásnak és Irénkének küldi a nótát unokatestvére Erzsébet Horgosról. Magyarországra Margit néninek sok puszit küld Sörös Jancsi Szabadkáról. Csantavérre Gábor Gittának és vőlegényének Bálint Szebasztiánnak esküvők alkalmából sok boldogságot kívánnak a menyasszony szerető szülei. Csantavérre Gábor Gittának a drága keresztlánynak és Szebasztiánnak esküvők alkalmából sok boldogságot kívánnak a menyasszony Nász nagyáik Ágota és József. Csantavérre Nagy Rózsának szép vasárnap délutánt kíván a Madár család. Dusanovóba Huszár Irénnek szép vasárnap délutánt kíván Cunka és Róbert. Csantavérre Ildikónak és Józsefnek közelgő házasságkötésük alkalmából jó készülődést kíván a menyasszony Nász nagya és családja. Csantavérre Ildikónak és Józsefnek közelgő házasságkötésük alkalmából gratulál a menyasszony tanúja. Tornyosra Kalmár Renátának közelgő születésnapjára virághelyett dallal kedveskedik testvére Zenta Gunarasról. Szabadkán drága anyukájának Matildkának szép délutánt, további jó egészséget, jó zenehallgatást kíván fia Róbert. Németországba Veronikának kellemes délutánt kíván nővére és fia, aki a család többi tagját is sokszor üdvözlik. Magyarországon fiának Zsoltnak, mennyinek Ildikónak, valamint unokáinak szép délutánt kíván a Messzi mami, aki a nászasszonyt is üdvözli. Bács Szőlősre, Paska Istvánnénak és kedves családjainak, Kumbajára Drahos Jánosnénak és kedves családjainak és Szerencsés Piroskának nagyon szép vasárnap délutánt és jó zenehallgatást kíván Joci és Évi. Csantavérre Mecseri Erzsébetnek és Gézának kellemes vasárnapot és jó pihenést kíván Zsolt. Kisszálláson Gyarmati Károlyt szeretnék köszönteni ezzel a dallal, kellemes vasárnap délutánt kíván neki is jó egészséget, Patrik, Kevin és István. Továbbá Simon Istvánt szeretnék köszönteni ezzel a dallal, kellemes vasárnap délutánt kívánnak neki, Patrik és Kevin.

0: szívesen. Küldjön üzenetet SMS-ben, e-mailben vagy a Facebookon. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a vasárnapi kívánságműsor végéhez érkeztünk. A folytatásban a híradót követően zenei válogatás, majd 18.30-tól mesés percek lesznek hallhatóak, benne pedig tovább készülünk az iskolára. Szeptemberben olyan meséket hallhatnak, ami elkísér minket a suliba. Utána 20 órától az aranyalbum lesz hallható, és ezekhez is további jóvételt, kellemes rádiózást kíván a mai ügyeletes csapat, Nikolics Martin, Grösit Dániel, Szabó Tibor, Masa Dávid és Búzás Zsuzsanna.

0: 16 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Híradó.
3: A szeptember sem hozta el a nyugalmat a szerb-magyar határátkelőkön. Átépítik a Herceg-Szántó és Bérek közötti közúti határátlépőt. Fejlesztéseket jelentett be Hurcsák községben a szerb államfő, és nehéz idényt zárnak a vajdasági kukoricatermesztők. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bíró Tamara. Következnek a részletek. Úgy tűnik, a szeptember sem hozta el a nyugalmat a szerb-magyar határátkelőkön. Hosszú sorok, türelmetlen utasok és araszoló autók, ismét sokan torlódtak fel a magyar-szerb átkelőkön. A hazatérő nyaralók miatt több átkelőn is várakozni kellett, igaz, nem mindenhol volt egyforma a helyzet. Volt, ahol folyamatosan haladt a forgalom, máshol azonban egy óránál is többet kellett várni. Ma is érdemesebb volt a kisebb átkelőket választani. Rózsa Krisztina riportja.
4: Sokan várakoztak a Horgos-Röszke autópálya határátkelőnél szeptember első hétvégéjén. Többen még csak most érnek haza a nyaralásukról, ezért aki vasárnap a délelőtti órákban ezt a határátkelőt választotta, igencsak sokat kellett várakoznia. A nyári csúcsidőszakhoz képest már kevesebben várakoztak ugyan az átkelőkön, a forgalom továbbra is jelentős. Oláh Melitta, Magyarország, Szeged.
5: 5 éve nem jártam ezen a határon. És hát az idén most jövök először, mert a nyarat azt kihagytam, mert ilyen rémes 5 órás várakozásokról lehetett hallani, amit az ember nem vállal be 70 kilométer miatt.
4: A Horgos-Röszke közúti átkelőn viszont jóval kedvezőbb volt a helyzet, pedig ez sokszor pont fordítva szokott lenni. A sor folyamatosan haladt, és lényegesen kevesebben várakoztak az utazók az átkelésre. A Királyhalom-Ásotthalom határátkelőnél sem volt jobb a helyzet, egy bő 1 órás várakozási idő várta az utasokat. A sor lassan haladt, és az utasok szerint a bővítés lenne a legjobb módja annak, hogy minél gyorsabban lehessen átkelni a határátkelőkön. Szabó Levente több mint 1,5 éve rendszeresen utazik Szerbiába. A két ország közötti átkelési lehetőségeket ő is rendszeresen igénybe veszi. A határellenőrzés idejét azonban ő is gyakran hosszúnak tartja.
6: Barátnőm szabadkai, és én már mondtam, mint 1,5 éve járok ki, azt mondhatni, hogy heti-két-heti rendszerességgel, hol autóval, hol vonattal. Kifejezetten örültem, amikor a vonatot is elindították, ugye idestóval 4 évvel ezelőtt, és akkor már ezt is tudom használni, illetve a közúti kapcsolatok is viszonylag jók, bár azért általában a hétvégi forgalomnál hagy kívánivalót maga után a határellenőrzésnek a sebessége.
4: A szeptember előre haladtával várható,
6: illetve a közúti kapcsolatok is viszonylag jók, bár azért általában a hétvégi forgalomnál

0: kívüli országokból érkező rövid tartózkodásra jogosult utasok adatait, arcképét és új lenyomatát is rögzítik. A légitársaságok és az idegenforgalmi ágazat képviselői azt kérték, hogy a rugalmas alkalmazás lehetőségét 2026 végéig hosszabbítsák meg. Az ágazat szerint az elmúlt hónapokban a szabályok enyhébb alkalmazása segített elkerülni a komolyabb fennakadásokat. Döntött a magyar kormány a Herceg-Szántó Bérek közúti határátkelő teljes átépítésének megindításáról, a következő hetekben kiírják a közbeszerzést az építkezésre, tudatta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, hogy a fejlesztés után a határátkelő a nehéz teherforgalom előtt is megnyílik, és folyamatos 24 órás nyitvatartással működhet. Külön teherautó és buszsávok, bővített személyautós kapacitás, 40-42 férőhelyes kamionparkoló, valamint gyalogos és kerékpáros átkelési lehetőség is épül. A magyar-szerb határon a nemzetközi teherforgalom jelenleg csak Röszkénél és Tompánál tud Szerbiába jutni. A miniszter kitért arra is, hogy a határállomás bővítése és fejlesztése hosszabb távon tehermentesíti Röszkét, az M5-ös autópályát és az M0-as autóút déli szektorát, valamint jobb kapcsolatot teremt Dél-Magyarország és Vajdaság között. A Herceg-Szántói határállomásról a Mohácsi hídon át elérhető lesz az M6-os autópálya is a Szerbia felől belépő forgalomnak. A nyugatbácskai körzetbe látogatott ma Alekszandár Vučić, a szerb elnök nemrégiben megvalósult és jelenleg is zajló beruházásokat tekintett meg a térségben. Emellett a közelgő választásokról és a fizetés emelésekről is szót ejtett a jelenlegi elnök, aki az októberi parlamenti választáson már a szerb haladó párt miniszterelnök jelöltje lesz. Doró Alán riportja.
1: A Hócsák községhez tartozó Ratkovón indult Alekszandár Vučić vasárnapja. A reggeli órákban hatalmas tömeg fogadta a szerb elnököt a FI Akadémi vállalat előtt. Az államfi a polgárok panaszait és kéréseit is meghallgatta. Emellett a várható fizetés és nyugdíj emelésekről, valamint az egyszeri juttatások részleteiről is beszélt. Szeretném elmondani, hogy valószínűleg szeptember 11-én fogjuk közölni a nyugdíj és fizetés emelések mértékét a következő időszakra vonatkozóan. Addig a megszokott nyugdíj jár, de már 14-én megkapják, amit már mondtam, vagyis a 20 és 35 ezer dinár közötti juttatást, 22-én pedig a 6 ezer dinárt, de lesz, aki 12 vagy akár 18 ezer dinár további támogatást kap. Az államfő beszélgetést követően megtekintette a FI Akadémi vállalatban zajló munkát, és egyúttal állami támogatást ígért az esztétikai orvoslás és a tartós sminktetoválás területén tevékenykedő cég tulajdonosának, amennyiben további munkájákat biztosít a környékbelieknek. Vučić délelőtt folyamán Bácsordasra is ellátogatott, ahol szintén meghallgatta helyiek panaszait, és amelyekre lehetőség mutatkozik, azokra mielőbbi megoldást fognak találni az illetékesek, hangzott el az eseményen. Ide tartoznak az út- és vízhálózat fejlesztései is. Az államfő helyi Stanimirovics családot is felkereste, akiktől szintén arról érdeklődött, hogy milyen fejlesztésekre lenne szükség a településen. Az elnök a Szilberek és Szentfülöp közötti útszakasz felújítási munkálatait is megtekintette. Kiemelt projektként említette a Smiley, vagyis a vajdasági mosolyként ismert gyorsforgalmi utat, amely a Béreg-Zombor-Kula-Verbász vonalon halad majd végig. Vučić hangsúlyozta, hogy Hócságot és Gombost mindenképpen össze kell kötni ezzel a gyorsforgalmi úttal, hogy a környék ne maradjon elszigetelt. A Smiley a legfontosabb, ami az úthálózatot illeti, azonban mielőtt befejezzük annak az útnak az építését, azon kell elgondolkodni, hogy miként fogunk vele mindent összekötni, milyen ágakat és bekötőket kell létrehozni, hogy az emberek számára lehetőséget teremtsünk a Smiley útra való csatlakozásra. De nem csak a polgárok, hanem a befektetők számára is fontos, hogy érdekeltek legyenek Hócsák, Kula és Apatin környékén is beruházni. Bízok benne, hogy ezt sikerül megcsinálnunk. Vučić később Bácsent Ivánra, Szilágyira, Kerénybe és Zomborba is ellátogatott. Az elnök ígéretet tett rá, hogy a zombori kórházban lehető legrövidebb időn belül biztosítanak egy MR-készüléket, hogy a betegeknek ne kelljen Újvidékre utazniuk. Emellett kiemelte, hogy a gazdák továbbra is igénybe vetik az állami támogatásokat, és rendkívül kedvező, akár 1%-os kamatú hitelekkel vásárolhatnak új traktorokat, vagy fejleszthetik gazdaságukat.
0: Nehéz idényt zárnak a vajdasági kukoricatermesztők, az idei termés sorsát elsősorban a hosszú ideig tartó csapadékhiány és a nyári hőség pecsételte meg. A kukorica számára éppen a fejlődés legfontosabb időszakában nem volt nedvesség. A hozam 10 mázsa körül mozog holdanként Magyar Kanizsa községben, Fejős Ornella a mikrofonnál.
2: Magyarkanizsa községben már augusztus közepén megkezdődött a kukorica betakarítás.

0: takarítása. Először silóként tették meg ezt a gazdák, majd ezt követte a csöves betakarítás, most pedig a szemes. A termelők már a kombájnozás előtt látták, hogy az idei hozamok is elmaradnak a megszokottól. Több helyen a kukorica idő előtt kiszáradt, a növények alacsonyabbak maradtak, és a csövek sem fejlődtek ki rendesen. Vajdaságban egyre nagyobb kihívást jelent az aszályos időszakhoz való alkalmazkodás, hiszen a megfelelő mennyiségű és jó időben érkező csapadék hiánya rövid idő alatt komoly károkat okozhat. Fejő Zsolt, magyar kanizsai termelő.
1: Az idei évi kukorica termés az katasztrofális volt az utóbbi 2-3 évben, ez szörnyű. Volt olyan terület, amit tudtunk öntözni, az valamennyivel jobb lett, de hát az se lett egy bő termés, még egy átlagos termésnek se lehet mondani. Ez az idei meleg, ez nagyon, nagyon még szenvedett mindent, és nagyon elgondolkodtató, hogy egyáltalán benne marad-e a vetés terve.
0: Hasonlóan vélekedik a tengeri termesztésről az Ilona-falvi Balázs Tibor is. Az állattenyésztő elmondta, a meleg földekben nem lehet már az utóbbi időben kukoricát termeszteni. Valamekkora hozam mindössze a réti földekben jelentkezik. Ugyanakkor a termésmennyiség ezeken a helyeken is, és az egész község területén gyér, 10-12 más a holdanként. Több helyen is megjelent az aflatoxin, a felvásárlási ár pedig alacsony, még a 20 dinárt sem éri el.
2: Nem reális, ugye tudjuk, hogy az árpa se volt külön, meg a búza se, meg ez se. Tehát a kukorica meg főleg nagyon olcsó, ahon képes, hogy nem termett. Tehát ez abszolút majdnem ingyen, legalább azért 30-35-nek kellene lenni, meg ugye kevés is terem, még csak szüksége van a jószágnak, mert mindenben van a táperő, de a kukoricából a legtöbb a zsír, ugye.
0: Az alacsony felvásárlási ár mellett nagy probléma még a kereslet hiánya is, ugyanis a felvásárló cégek többsége arra panaszkodik, hogy nincs export. A termés az országban marad. Ennek egyik oka pedig az alacsony vízállás, ami meggátolja a hajózási kivitelt.
3: A pontos idő 16 óra 11 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Ma is tömeges volt a zentai vásár, hagyományőrző napokat szerveztek Kulán, és a TSC hétfőn a belgrádi Vosdovac vendégeként lép pályára. Jönnek a részletek. Ma is tömeges volt a zentai vásár, sokan csak egy jó ebédért vagy a vásári hangulatért látogatnak ki, de a többség pontosan tudja, itt olyan portékákra és kedvező árakra bukkanhatnak, amilyeneket máshol hiába keresnének. A térség egyik legnépszerűbb vásárába ezúttal is messzi földről érkeztek az árusok és a vevők egyaránt. Horváth Kátai Orhidea és Rúzsa Edina összefoglalója.
4: Minden hónap első vasárnapja vásári nap Zentán. A hagyományos vásári forgatag sokak számára elengedhetetlen hétvégi program ekkor. Egyesek a széles kínálat és a jó árak miatt böngészik a standokat, másoknak viszont a gasztronómiai élmények jelentik a fő vonzerőt. Kasszás Sebastian Adáról.
5: Milyen gyakran szoktál jönni a vásárba?
6: Hát változó, általában egy-két havonta van, hogy sűrűn, van, hogy ritkában, de két havonta általában meg szoktam általában jelenni.
5: És mit szoktál itt venni?
6: Hát jobban inkább hamburgert, és a rokonoknál el szokott lenni az ebéd, van, hogy reggeli, változó. Van, amikor malacot eszünk, mihez van kedvünk.
5: Ma mekkora vásár van?
6: Ma elég sokan vannak tényleg, úgyhogy sok ember van.
4: A standok roskadoznak a legkülönfélébb portékáktól, a friss lángos, a sült kolbász és a hűsítő italok mellett a kézműves portékák, ruházati cikkek, háztartási eszközök, mezőgazdasági gépek, állatok, növények és a régiségek is egymás tőszomszédságában férnek meg. A vásárlók a megszokott alapanyagoktól kezdve az egyedi, kézzel készült díszekig szinte mindent megtalálhatnak a színes forgatagban. A szórakozás és a vásárlás mellett a rendezvény a helyi kézműveseknek is kiváló bemutatkozási lehetőséget nyújt. Akadnak olyan alkotók, akik otthonról hozzák a mesterség szeretetét, és évtizedes tapasztalattal a hátuk mögött rendszeres visszatérői a vásárnak. Kardos Éva török kanizsáról.
7: Igazából már gyerekkoromban anyukámtól tanultam meg, de most az utóbbi időben egy 4-5 éve kezdtem újból vele foglalkozni.
5: És mióta fűz ékszereket?
7: Hát az talán 16-17 éve.
5: Milyen gyakran szokott kijönni ide a vásárba?
7: Hát rendszeresen, minden hónapban.
5: Hogy látja most mekkora a forgalom, illetve a vásárló elő?
7: A nyári hónapok azok mindig erősebbek, mind a téli, meg hát szezontól is függ.
4: A nyári szezonban tapasztalható élénkebb forgalom is bizonyítja, hogy a vásároknak ma is megvan a maga varázsa. A portékák sokszínűsége és a közösségi élmény egyszerűen vonzza a látogatókat. Ahogy a helyiek mondják, a zentai vásárban nincs, ami nincs.
3: 19. alkalommal szerveztek hagyományőrző napokat Kúlán. A rendezvény házigazdája a Helyi Népkör Magyar Művelődési Központ volt. A látogatókat a birkapaprikás főző verseny mellett kultúrműsor és kirakodóvásár, a gyerekeket pedig kézműves foglalkozás és vidámpark várta. Paracki László és Rózsa Krisztina összefoglalója.
8: Vidám zene, jókedv és a birkapörkölt illata járta be szombat délután a kúlai Gödör területét. A főzőversenyen a helyiek mellett a környező településekről és a külföldről érkezők mérték összetudásukat, de sokan csak a társalgás és a finom falatok miatt érkeztek. Martonosi Sándor, Románia, Zimándúj falu.
9: Nálunk az a szokás, hogy mostanában lehet pörköltet is, vagy paprikást, vagy bográcsos, mint pörköltet próbálunk. Pirítunk el hozzá egy kis füstölt sertésszalonnát, abba a zsírjába megpirítjuk a birkahúst, és aztán jön hozzá hagyma, paprika, fokhagyma, és aztán ízesítjük borssal, egy kicsivel, egy nagyon picivel, egy só, ilyen hagyományosan, nem különleges fűszerekkel dolgozunk.
8: A Népkör Magyar Művelődési Központ mintegy 30 fős csapata már hetekkel előbb megkezdte az előkészületeket a kisváros keleti részén, a Gödörben található sportpályákon és játszótereken szervezendő kétnapos hagyományos zenés rendezvényre. Goga Zsolt, a Kúlai Népkör Magyar Művelődési Központ elnöke.
10: Nagy az érdeklődés a főzőverseny után, a hagyománynyőrző napok után. Rengeteg vendégünk van, 550 személy van a sátor alatt. Körülbelül 49 bográcsos föl itt mögöttünk. Igaz, hogy az idő egy kicsit rontott rajta. Meleg van, de nagyon fúj a szél, mert egy kicsit meg kell majd küzdenünk. De ahogy látom, panasz nincs, az emberek odarakták a finom bográcsost, és én gondolom, hogy jó finomakat fogunk majd későbbiekbe enni.
8: A népünnepélyen a községi illetékeseken kívül más önkormányzatok képviselői is jelen voltak, valamint Ótot Róbert, a tartományi kormány alelnöke is eljött.
11: Látjuk azt, hogy milyen színes programmal tudtak itt évről évre megjelenni a helyi és a környező néptáncegyesületek. Rendkívül fontos ez a helyiek számára, és nagyon fontos a hagyományőrzés vonatkozásában is. Ugye a népkör az összefogja ezt az egész rendezvényt, és a magyarságot itt Kúlán. Nagyon fontos az, hogy ők tudjanak működni, és hogy az ilyen rendezvényeket meg tudják szervezni.
8: A vacsora elfogyasztása után a mulatság a késő esti órákig tartott.
12: Sport.
3: A TSC hétfőn a belgrádi Vozsdovac vendégeként lép pályára a szerb másodosztály hetedik fordulójában. Nenad Milić szerint a topolyai csapata a legutóbbi hazai döntetlent követően ezúttal győzelemre készül és 3 ponttal szeretne hazatérni. A vezetőedző ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a Vozsdovac az előző két mérkőzésén javuló formát mutatott, így a topolyaiakra várhatóan nehéz feladat vár. Stefan Tomovic, a TSC középpályása szintén bízik a csapatban, és úgy véli, felkészültek a mérkőzésre. A TSC 4 fordulót követően 3 győzelemmel és 1 döntetlennel továbbra is veretlen a ligában. A hétfői találkozó 18 órakor kezdődik. A pontos idő 16 óra 17 perc, híradót hallottak.
12: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén jelenleg 26 fok van, a következő egy hétben az előrejelzések szerint túlnyomóan napos és meleg idő lesz, a jövő hét elején 30-33 fok közötti maximumokat mérhetünk. Szerdán lesz a legmelegebb, ekkor 36 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála, csütörtöktől felhősebb lesz felettünk az ég, néhol pedig csapadék is előfordulhat. Én mára köszönöm szépen egész napos megtisztelő figyelmüket, holnap 10 órától Dídic Szuzanna várja önöket friss hírekkel, további kellemes hétvégét kívánok. A viszonthallásra.
13: Helyi hírek és a régió legfontosabb információi
12: a legjobb retrózenék társaságában.
14: A 107,1 MHz-en.
12: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: Mi szeretjük a retro zenéket.
1: Mert a magyar retro slágerek nálunk szólnak.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Ahol csak régi sláger megy. FM
2: 107,1.
3: Most pedig énekeljen Cini. Ő az 1967-es Táncdalfesztivál győztese, azaz Zalatnai Sarolta.

0: ajánló következik.
1: 18. Kukorica Fesztivál Tordán szeptember 18-án és 19-én. Számtalan program, kukoricatörő verseny, főzőverseny, horgászverseny, gyermekprogramok, happart és kirakodó vásár is várja az érdeklődőket. Pénteken 18-án 18 órától a Juhász Zenekar, szombaton 19-én 13 órától Palatinus Ervin és társai, majd Gut Emilia, 18 óra 30 perctől pedig Balogh Tímea és Geri Tamás budapesti operettének lépnek fel. Jelentkezni a versenyekre a 069 78 07 43 és a 069 55 65 629-es telefonszámokon lehet. 18. Kukorica Fesztivál Tordán, szeptember 18-án és 19-én.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak. Apró hirdetések.
0: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
0: a 024 222 638-as számon.
3: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, az ára 10.000 euró, további részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Kiváló minőségű, frissen passzírozott paradicsomlé eladó Kisradonovácon a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve a 064 161 06 25-ös telefonszámon. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adnak. 024 544 431, illetve 064 161 06 25. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján, a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
3: Hétköznaponként 7:30-től és 10:30-től, valamint délután 13:30-től és 16:30-től.
0: Hétvégén 21:30-től és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
3: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
0: 222 638-as számon.
3: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
5: A Szabadkai Magyar Rádióban az Illés, az Omega, a Metro.
6: A legendák náluk szólnak.
7: SMR.

0: van!
1: Egy óra múlva Sárika az enyém lesz, mert tudtam én, hogy nem hiába beszélek.
2: Reklám következik.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
6: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra.
5: Reklámot hallottak.
2: Ajánló következik.
7: Egy szürke hivatalnok, egy szürke élet, egyetlen szabály. Nem kérdezni, csak végrehajtani. Akaki Akakievics csak a munkáját végzi. De vajon hol ér véget az engedelmesség és hol kezdődik a felelősség? A Köpönyeg Kokán Mladenovics rendezésében szeptember 9-én 19 órától a Kosztolányi Dezső Színházban. Online jegyvásárlás a www.kosztolanyi.org honlapon. Jegyfoglalás a jegykukac@kosztolanyi.org e-mail címen vagy a 065 54 33 203-as telefonszámon. 065 54 33 203.
8: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
5: Ajánlót hallottak.
9: 107,1 SMR.
10: Egy focista, aki énekes dalszerző lett. Ő Ihász Gábor, aki 1946. október 29-én született, és mindössze 43 évesen hunyt el.

0: Ön is hordott trapéznadrágot és elkapta a diszkólás szombaton esténként a 70-es években?
1: Ha igen,
2: igen,
1: akkor nosztalgiázzon velünk.
2: Nosztalgiázzon velünk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
3: Több mint 400 millió eladott lemez és slágerek, melyeket mindenki ismer. Ez az ABBA.

0: Emlékszik még a Trabantra?
1: Kedveli a Neoton slágereit?
2: A Szabadkai Magyar Rádióval újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
3: Mert a magyar retro slágerek nem szólnak.
4: Az 1965-ben indult Beat zenekar, a Neoton 1973-tól tért át a ma is jól ismert popdiszkó hangzásra. A zenei megújulást a Kócbabák énekesnőinek, Csepregi Évának, Pál Évának és Fábián Évának a csatlakozása indította el.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek zenéi mellett.
4: A 80-as évek elején alakult Pet Shop Boys minden idők legsikeresebb britpop duója. Szóljon Neil Tennant és Chris Lowe elektronikus popzenéje.

0: reklám következik.
1: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenyen és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
0: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
2: Várom a postást.
0: Jön a nyugdíj?
2: Azt várhatom.
0: A számlákat hozzák.
2: Na azt nem várnám.
0: Hát akkor?
2: Ma hozzák a 7 napot.
3: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
4: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
3: Reklámot hallottak.
0: 17 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Master Plast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: A Metro együttesben kezdett énekelni, majd 1977-től szólóban adta ki legendás dalok sorát. Az 1942. március 4-én Belgrádban született Stevanović Zorán.
1: Keresztül

0: SMR.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: A 107,1 MHz-en.
2: A Gyulai Magna Cum Laude 1999-ben alakult meg. Nevük a latin nagy dicsérettel kifejezésből ered, amely az egyetemi doktoravatások legfelső fokozatát jelöli. A formációt Szabó Tibor gitáros, zeneszerző és Karamisa basszusgitáros szövegíró alapította. Hozzájuk csatlakozott Mező Misi énekes.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad egy

0: Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Társadalmi célú felhívást hallottak. Köszöntjük. A 107,1 MHz-en. Hello,
2: hello. Üdvözöljük a magyar retrózenék frekvenciáján,
1: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
3: Reggeltől estig. Dalok, melyeket szerettünk.
4: Már Zakatol és befutállomásunkra az 1971-ben alakult, és Presser Gábor vezette Lokomotív GT.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: A retrózenék rádiója.
2: Most pedig szóljon az Ergo, amelyet Szikora Róbert alapított 1982-ben, miután kivált a Hungáriából. Jöjjenek a jellegzetes csikidamos dallamok és ritmusok, itt az SMR-ben.

0: ajánló következik.
1: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak. A 70-es évek királynője, a Queen.
2: A 80-as évek hercege Prince.
1: Fejedelmi zenék a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.
3: 1975, Nyugat-Németország. Egy producer zseni, Frank Farian és több mint 100 millió eladott lemez. Ők voltak az egyik első nyugati zenekar, amely felléphetett a Szovjetunióban. Ők a Bonnie M.

Most énekeljen az 1947-ben született Lynn Anderson, amerikai country énekesnő. Legnagyobb slágere az 1970-es Rose Garden.

0: hétvégén Retro Kavalkád a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Felpörgetjük a ritmust a magyar diszkókorszak egyik legnagyobb kedvencével. Az 1975-ben alakult Kati és a Kerek Perec fülbemászó dallamai ma is táncra hívnak.

0: 3, 2, 1. És indul még egy sláger a 80-as évekből.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Colin Wernkamp, aki művész nevén Black néven vált világhírűvé, 1962. május 26-án született Liverpoolban. 1987-ben jelent meg debütáló stúdióalbuma, a Wonderful Life és Everything's Coming Up Rose is slágerekkel.

0: Ajánló következik.
1: Kedves hallgatóink, indulunk!
2: A Palicsitóból idén már másodszor fogtuk ki az aranyhalat, aki közkívánatra ismét teljesíti a kívánságokat. Nem varázsló, nem is jós. Ő Manó, a retro matróz.
1: Micsoda?
2: Szeptember 17-én újra vitorlát bont a slágerhajó.
1: Gratulálom.
2: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló. A fedélzeten finom falatok és frissítő is kapható. Ezért este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykorot kikötött. Ne feledjék, idén már másodszor teljesül a hallgatók álma a Tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain. Az óhajokat Manó várja.
1: Szóval maga a fősumá.
2: Tudják, Kis János nagy buli.
1: Képzeljék el, így beszélt, hogy...
3: Rádió Diszkó. Oké. Okay.
2: Ajánlót hallottak. Zenés multidézés a Szabadkai Magyar Rádió hullám hosszán.
4: A 80-as évek. 90-es évek. Legnagyobb magyar slágerei.
5: A 107,1 MHz-en.
6: Tudják, ki rejtőzik a Penci Mária Ilona név mögött? Ő nem más, mint Dolly, a Dollyról legendás énekesnője. Miután a Hungária együttes feloszlott Kékely Zoltánnal, Novai Gáborral, Fekete Gyulával, Flipper Öcsivel és Zsoldos Gáborral közösen építették fel a 80-as évek egyik legsikeresebb zenekarát.

0: ahol a 80-as évek dalai szólnak.
1: 107,1 MHz.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ahol most vissza a 80-as évekbe.
2: A 107,1-en következzék egy brit duó, az Annie Lennox és Dave Stewart alkotta Eurythmics, amely 1980-ban alakult Londonban, és a 80-as évek szinti pop korszakának meghatározó ikonja lett.

a 90-es évek zenéinek legjava. Most szól a Szabadkai Magyar Rádió műsorán. Az 1956-ban született skót Maggie Riley nevét a nagy közönség az 1980-as évek elején ismerte meg, amikor közös munkába kezdett Mike Oldfield-dal. 1992-es debütáló szólóalbumának legnagyobb slágere az Every Time We Touch.

0: Időutazás a hangjegyek szárnyán a 90-es évek magyar slágereivel.
1: A 107,1-en.
0: Itt a Szabadkai Magyar Rádióban. Az 1998-ban alakult ABBA zenekar szellemi atyja, zeneszerzője, szövegírója és frontembere Újvári Péter énekes volt. Az együttes fennállása során három stúdióalbumot jelentetett meg.

0: Önök a Szabadkai Magyar Rádiót hallgatják.
1: Az Airport Együtt Pest 2001-ben a Rakoncai Fivérek, Rakoncai Imre és Rakoncai Viktor hozták létre. A testvérpár zenei karrierje az 1997-ben alapított, rendkívül sikeres VIP együttesben indult.

0: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
1: A 107,1-en.
0: SMR.
1: SMR.
0: Önnek szól.

0: Álláshirdetés.
1: Tapasztalattal rendelkező asztalost keres a szabadkai székhelyű Báne Kft. Kezdő fizetés 160 ezer és 200 ezer dinár közötti. Az önéletrajzokat az info@baneszu.rs e-mail címre várják. A részletekért pedig hívják a 065 508 93 00-as telefonszámot. 065 508 93 00.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: A Szabadkai Magyar Rádióban.
4: A retro kavalkát hozza a régi dalokat.
5: A 107,1 MHz-en.
4: Emlékek tánca tölti meg a rádió hullámokat.
6: Slamovics István, Slamó, gitáros dalszerző, 1977-ben lépett be az Eddába, miután Pataki Attila meghívta az akkor még alakuló miskolci csapatba.

0: a minőségi magyar zene.
1: Akkor Szabadkai Magyar Rádió, Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mert a legtöbb magyar sláger nálunk szól.
1: Nálunk szól.
2: A Skorpió 1973-ban alakult magyar együttes, amelyet Frerejsz Károly alapított az LGT és a Hungária zenészeivel. A dédapánk is tudja, hogy az beszéli már az egész város, hogy a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak a Skorpió klasszikusok.

0: 107,1.
1: Itt csak retrós sláger megy.
2: A Gemini a 70-es évek magyar rock együttese volt. Markó András és Várszegi Gábor vezetésével. 1964-ben alakult, de a zenekar hangzása sokat változott az évek során.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.
3: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A hallgatók hullámhosszán.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek zenéi mellett.
4: Gloria Gaynor, születési nevén Gloria Fowles, kétszeres Grammy-díjas amerikai énekesnő, a diszkó korszak egyik legnagyobb és legmeghatározóbb előadója. 1943. szeptember 7-én született, egy szerény körülmények között élő 7 gyermekes családban. Első hatalmas szóló sikere 1975-ben érkezett meg a Never Can Say Goodbye című albummal.

0: Örökérvényű dallamok, dallamok.
1: A 107,1 MHz-en.
2: Eddie Grant 1948-ban született Guyanában. A családja 1960-ban költözött Londonba, ahol 10 évesen megalapította az egyik első multikulturális brit pop csapatot, az Equals-t.

0: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Köszöntöm a hallgatókat, kicsiket és nagyokat. Búzás Zsuzsanna vagyok. A mai mesés percekben a kis Manóval indulunk iskolába, hát ha így nektek is könnyebb lesz a suli kezdés. Fogadjátok szeretettel! Cinca Katica, kis Manó iskolába indul. Volt egyszer egy eleven mindenre kíváncsi kis Manó. Ő volt a legeslegkisebb kis Manó a Manó családban. Szülei és testvérei nagy szeretettel és törődéssel vették körül. Otthonuk a szép manóvölgy tel is tele volt virágokkal. A kis patak fölött mind meg annyi híd ívelt át, körös körül pedig tarka pillangók és szivárvány szárnyú szitakötők repdestek. Nőtt, növekedett kis manó, s mikor elég nagy lett, mint minden rendes manó gyereket, őt is beíratták a manóiskolába. Szülei lázasan készülődtek, megvettek mindent, ami a tudományhoz kell. 20 darab bükkmakkot a számoláshoz, 2 fácántollat az íráshoz, 5 lapulevelet, hogy legyen mibe írni, háncsból font tarisznyát, s még ki tudja mi mindent. A leendő kisdiákot kiokosították, hogyan kell illedelmesen viselkedni, és bátorították, hogy egyáltalán nem kell félni. Kis Manó csak kacagott szülei búzgóságán, vidáman kergette a pillangókat, gyűjtögette a szép kavicsokat továbbra is. Messze van még az aranyszínű ősz, jó anyám, ráér még az okítás, jó apám. Elérkezett a ragyogó nyár vége. Holnap lesz a nagy nap, gyermekem. Aludj nagyot, hogy kipihenten érkezz az iskolába. Búcsúzott este Manó mama kis Manótól. Jó, jó! Ásított egy hatalmasat ő, azzal lehúnyta a szemét. A következő pillanatban már nyitotta is kerekre. Ugye elkísérsz? Természetesen. Akkor jó, hunyta le újra. Nem lesz nehéz a tudomány, anyukám? Ült fel hirtelen a Manó. Ha odafigyelsz, akkor nem, mosolyodott el az anyja, s gyöngéden lefektette. Odafigyelek, motyogta, s végre elszenderedett. Még a kakas elsőt sem kukorintott, mikor a Manó gyerek kipattant az ágyból, s szaladt a szüleihez. Anya, apa, elkésekkeljetek fel! Már fütyült a rigó az első tanórára, hallottam! Jaj, dehogy is, kicsim! Az a csologány volt. Búj csak vissza hamar az ágyacskádba, s szunyókálj tovább! Ölelte meg álmosan Manó papa. Á, de én már egyáltalán nem vagyok álmos. Én akarok az első lenni az iskolában. Menjünk már! A manószülők megadóan kászálódtak ki a puha paplan alól, iszogatták reggeli nektárjukat, ez alatt gyermekük ott téblábolt körülöttük, és kifogyhatatlanul kérdezgette őket.
1: És ott is lesz játék? És nehéz lesz leírni a P betűt? De hiszen én még nem is tudok írni. És nem lesz nehéz a számolás? És különben is a jobb meg a bal csápomat folyton összekeverem, és hogy menjek így iskolába, még annyi mindent nem tudok.
0: Sírta el magát végül. Látod, látod, egész nyáról nem értél rá, nem tudtunk veled beszélgetni. A pillangók meg a szitakötők jobban értekeltek. Nem lesz semmi baj, csak csitúj kincsem. Most már viszont tényleg mennünk kell, ha nem akarsz elkésni, törölgette Manó mama kis Manó könnyeit. Aki hüppögve akasztotta nyakába a háncs tarisznyát, kézen fogta anyját, s lehajtott fejjel elindult a Manó iskolába. A kapuban már várta őket a tanítónéni. Hát te, miért lógatod az orrodat? mosolyodott el, s felemelte az új diák fejecskéjét az állánál fogva. Kismanó félénken felnézett, s még a szája is tátva maradt a nagy, erős csodálkozástól. Bizony, mert a tanítónéni egy igazi tündér volt. Csillogó szeméből olyan jóság sugárzott, hogy egyszeriben elfelejtette minden félelmét. Cuppanos csókkal búcsúzott anyjától, s boldogan lépett be az iskola kapuján. Tudta, hogy csupa csoda várja odaben, hisz a tanítónéni egy igazi tündér.

Kedves gyerekek, kicsik és nagyok, a mai mesében Kismanóval indultunk iskolába. Ebben a hónapban mások is megkezdik a sulit, a Kismanó után Marci, és szoknyához nőtt Katinka is megszereti az iskolát. Hogy hogyan? A következő hetekben megtudhatjátok, de addig is legyetek jók, és olvassatok sokat. Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18:30-től a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban. Legnagyobb magyar slágerei.
1: Nálunk a nosztalgia a divat.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A Hungáriát 1967-ben Fenyő Miklós alapította, de óriási sikert a 80-as évek elején értek el a retro rock and roll dalokkal.

0: a 90-es évek magyar slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban, a 107,1 MHz-en.
2: A hallgatók hullámhosszán.
1: 107,1.
3: Bayer Friderika, Emerton díjas magyar énekesnő, aki 1971. október 4-én született Budapesten. Országos és nemzetközi hírnévre 1994-ben tett szert, amikor a magyar könnyűzene történetének egyik legmeghatározóbb eurovíziós sikerét érte el a 4. helyezésével. A 2000-es évek elejétől művészeti és személyes élete jelentős fordulatot vett, mikor csatlakozott a Híd gyülekezetéhez.

Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett. Itt az SMR-ben most pedig muzsikáljon az 1970-ben alakult Queen. Minden idők egyik legikonikusabb rockzenekara, amely Freddie Mercury zsenialitásával, Brian May különleges gitárjátékával, valamint Roger Taylor és John Deacon precizitásával hódította meg a világot. You don't fool me.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban. Hétvégén is
2: a 107,1 MHz-en.
3: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét?
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Retro kavalkád.
4: Az 1953-ban született Mike Oldfield arról is ismert, hogy zenéiben szinte az összes hangszert saját maga szólaltatja meg, viszont nem énekel.

0: A 90-es évek,
1: amikor mindannyian milliárdosok voltunk.
2: 90-es évek, 90-es évek.
0: A milliárdokból és a 90-es évekből
1: a következő dalok maradtak.
0: A 107,1 MHz-en.
3: 1976-ban alakult a U2, ír-rock együttes, Paul David Hewson, azaz Bono vezetésével. Következzék a négyes, ami 5 évtizede változatlan felállásban ilyen dalokat ad nekünk.

0: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
1: A Back to Black 1996-ban alakult az Ergo és Bikini egykori zenészeiből. 1997 tavaszán adták ki első nagy lemezüket Somogyi Zoltán Guru énekessel, akinek helyét 2000-ben a Picasso Branch egykori tagja, a Bebe Dániel, Bebe vette át.

0: a 90-es évek magyar slágerei.
1: Itt az SMR-ben.
2: Az Olimpia és a Generál Együttes egykori tagja, Horváth Charlie, 1947. október 28-án született. Szóló karrierje 1994-ben indult el, amikor megjelentette első önálló stúdióalbumát Charlie címmel.

0: Zenés időutazás. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a 107,1 MHz-en.
0: Ahol
1: a régi zenék szólnak.
2: Készítsék a táncipőket, mert most következik Zoltán Erika, itt a Szabadkai Magyar Rádióban. A 90-es évek magyar pop királynője 1986-ban robbant be a köztudatba, amikor elnyerte az Interpop Fesztivál közönségdíját. Dinamikus koreográfiáival és modern hangzásával új szint hozott a magyar szórakoztatóiparba. És most ezt idézzük meg, itt a 107,1-en.

0: velünk még a vezetés is jobban megy. SMR.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most muzsikáljon az 1977-ben alakult V-motorok. Demjén Ferenc vezetésével 1988-ig gyártották az olyan slágereket, mint a most következő.

0: Búcsúzhat a nyár, osonhat az ősz, tombolhat a tél.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Télen-nyáron a legnagyobb magyar slágerek szólnak.
2: A legnagyobb magyar slágerek szólnak.
1: A 107,1 MHz-en.
3: Az Express együttes 1962-ben alakult. 1965-ben csatlakozott a zenekarhoz Sólymos Tóni, és lett az együttes meghatározó frontembere. Malek Miklós zeneszerző tollából számtalan slágerük született.

0: ahol a régi slágerek tovább élnek. Itt halhatatlan előadók,
1: és legendás zenekarok dalai szólnak.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A liverpooli John Lennon 1940. október 9-én született egy német légitámadásban.

0: 107,1. Itt csak retrós sláger megy.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióval a 80-as években.
2: Lazítsunk a funk királyokkal, akik a világhírű Kool & The Gang nevet 1969-ben vették fel, bár már 1964-ben megalakulta.

0: A retróból sosem elég. 107,1 SMR.
1: Ez a Chilli, a sikeres német Eurodisco együttes, amely 1978 és 1984 között létezett.

0: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit. Változatosság a retro jegyében.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
0: Retro slágerek társaságában.
2: A diszkó királynője Donna Summer eredetileg LaDonna Adrienne Gaines néven született Bostonban 1948. december 31-én. Németországi tartózkodása alatt feleségül ment Helmut Sommer osztrák színészhez. Az ő vezetéknevét angolosította később, így született meg a világhírű Donna Summer művésznév.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Aranyalbum. 24 karátos lágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Aranyalbum.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat. A mikrofonnál Agárdi Gábor, ez itt az Aranyalbum, ahol szebb a szép. Egy legendás lemezanyagát hoztam el önöknek, egy olyan korongét, amelyen a legnagyobb magyar művészek működnek közre. Olyanok énekelnek, mint Melis György, Bilicsi Tivadar, Vámosi János, Zárai Márta, Rátonyi Róbert, Csákányi László, Feleki Kamil és mások. Az átvezető szöveget pedig a szintén legendás színművész, a bársonyos hangú Ráda Imre mondja. Jó rádiózást kívánok!
4: Gyere be a mi utcánkba, kedves hallgató! Gyere velünk a Pesti utcákba, a Budai utcákra, az ifjúság macskaköves sikátoraiba, a villanyfényes aszfaltra. Gyere velünk az emlékezésbe. Gyere velünk a valóságba. Gyere velünk a muzsikába, a dalba, amelyből egy régi kis mozi, egy összebújós cukrászda képe, lámpák sárga lángja, és édesanyád felejthetetlen arca fénylik előtt.

valahol álmaidban láttad őt, és most fölényesen mosolyogsz érzelmes álmaidon. Mosolyog, csak mosolyog, túlélted a nagy szerelmet, nem haltál bele, és milyen kellemes, bizsergető izgalom visszagondolni.

0: Mielőtt a dal kezdődik, állapítsuk meg, hogy a Bajza utca sarkán nincs már olyan palota, amelynek gazdája az unatkozó kisasszonyokat várja. A mai romantika sokkal rokonszenvesebb. A fiatal lányokat munka után nem paloták podagrás gazdái, hanem jóvágású fiatal emberek várják.
1: Van a Bajza utca sarkán egy kis palota, kisasszony, ha unatkozik,

elbajzó utca sarkán, egy kis palota. Kisasszony, ha unatkozik, jöjjön el oda.

Szép kisasszony, jó kisasszony, jöjjön el oda. Van a Bajza utca sarkán egy kis palota, kisasszony,

0: Következő hívogató viszont maradéktalanul érvényes. Kedves hallgatóm, ha ma kimégy Óbudára, személyesen biztosítlak a tarka abroszról, a változatlanul kiváló kadarkáról, a jó túrós csúszáról és a csiklandó sramli muzsikáról.
1: Megsúgom, mit fog látni kisbabám, ha egyszer Óbudán, Óbudán jár. Kocsmákban kis lugas és benne száz, egymáshoz boldogan zsibuló pár. Jöjjön ki Óbudára, egy jó túrós huszára, a kert helyiségre srapli szól, és ott neked csak inni jól. Az abrosz tarka barka, és rajta jó kadarka, és már az első jó, hát meglátok egy jó lesz.

0: Villamoson, autóbusszal, de még autón is nagy futamodás Óbudáról Angyalföldre, ahová most meginvitálunk, kedves hallgató. Járd végig a Váci út és a Lehel út tájait azokkal, akik ott születtek. És Budapest 22. kerületéből még mindig oda vágynak vissza.
1: Járom az utam, macska köves utom,

maga kod becsukom, s fütyülve indulok én. Járom az utam, macska köves utom,

Manci. Milyen visszhangot ver benned ez a név? Manci. A dal azt állítja, hogy ajka narancs, hangja harang, hogy holdfényben is napsugaras, és hogy a rózsák elsápadnak tőle. Egy kis pesti lánynak talán kicsit sok, és mégis, mégis Manci. Az ifjúság.

Ha szíved elszorul a következő dalnál, kedves hallgató, ha párás lesz a szemed, várj utána egy pillanatig. Lesz még valami mondani.

hidak a vízbe hullottak, igaz, de valamennyi újra fölépült, és hátukon újra autók ezrei robognak Budára, és újra van nyár, újra van csók, és újra van esküvés. Hasonló mottoja lehetne ennek a régi horvát kerti randevúnak is. A lebontott nyári színkörből ugyan már nem szól a zene, Diréné ifjasszon szobrát is elvitte a bomba, ám most is, ugyanúgy, mint régen, összebújnak itt a szerelmes párok.

Amikor Pestre leszáll az éj, nem mindenki alszik. A Gellért-hegyi citadellában például nyársak forognak, rózsaszín húsok pirulnak, sör habzik, muzsika szól, fürge szakácsokkal, pincérekkel, zenészekkel és vidám vendégekkel zsúfolt az étterem. Akit nem csak egy álomhoz vissza Pestre, aki nem tündérálmokat kerget, annak melegen kommentálom a neonfényes pesti éjszakák tündérvalóságát.

0: Kedves hallgató, ha azt hallod, hogy este fess a pesti nő, ördög és angyalő, nehogy mélán elmerengi a múlton. A pesti nő, aki ma serényen elvégzi a dolgát, esetleg a háziasszonyi második műszakot is, este változatlanul friss, csinos, elegáns, ingerlő, szerencsés esetben angyal, bal szerencsés esetben ördög.
1: Este fess a pesti nő, a kicsike száját festi, ő csak érte remeg, a férfi sereg. Nappal stoppol kort röl, de este úgy fél kilenc körül már dáma megy.

Londonban is szép a lét, Bécsben édes minden méd. Így van, ez ugye bár? Párizsban a madmazelek, tudjuk, oly bohón szeretnek, velük ez vele jár. A pesti nőknél más az eset, a pesti nőcske az hű, a pesti nőcske.

0: Az mohol férfi szemrögtön. Jaj, leszalad a fokáján. Hajnalban szól a fekkere, és tele van már a cekkere, mert nem derogál. Mi a traján? Délre jó ebédet főz, meg szépíti őt a gáz a gőzben, minden esik. A kis hamis az égből szállt a földre, a gyönyörű pesti nő. Van úgy, hogy hűtelen, hogy jó szívű vagy, hogy szívtelen, mert ördög és angyal ő.
1: Ez a találka évtizedek óta aktuális. Jánost, Jóskát, Jenőt és az egész férfi kalendáriumot csalogatja a kalendárium női köre a Jánoshegyre és kapcsolt részeire. És viszont, hallgassuk most a dalt, amelyben az elmulasztott és a beteljesedett légyottok emlékezem.
2: János legyen,

0: és most a 30-as évek búvalbélelt szerelmese szól hozzánk, aki józanul nem bírja tovább, és akiből züllött lomb csavargó lesz. Csak ugyanez lenne a szerelem.
1: Én átmulatok minden éjszakát, mert elfeledni nem tudom magát. A pezsgő tartja bennem még a lelket, mert józan fejjel

olám a fény számomra napsugár. Egy züllött ló csavargó lesz belőlem, de magának ez nem fog fájni már.

az életem sötét és új sivár. A lámpa fény számomra napsugár. Egy szülött lúg csavargó lesz belőlem, de magának ez

0: Ez pedig az örökkévalóság, kedves hallgatóm. A Pesti Liget örökkévalósága, amelyben az élet századunk elején is újjéde nagyszerű volt. És látom vasárnaponként, hogy újjé milyen nagyszerű mai fiataljainknak is. Csak a ligeti fák öregednek. A liget ifjúsága sok.
1: Kis kifli, nagy kifli, szalcsdamcsi, sóskifli, egész még megkapható. És rúghatsz is, nyomhatsz is, lökhetsz is, húzhatsz is, mindez oly mulattató. Hintával hintázhatsz, vagy lajtól megfázhatsz, és ha még ez is kevés, akár célba is lőhetsz, mert ez is egy főhetsz, s a torvás virsli nímesét. Hajjé! A ligetben nagyszerű, ujjé, a ligetben jó. Cirkus, mozgi és ringlispil, van pedig fejlúer és a serhó. Ujjé, a ligetben oly vidám, ujjé, hogy mulat a nép. Hogyha süt a nap kedves, de esőben nedves, ujjé, a liget de szép. Úgy várom, hogy nyáron majd megjön a párom, és mulatunk jó nagyokat. Mivel kérem a férem, oly lázas, ha mérem, már számolom a napokat. Bár vélem, hogy télen is törődik vélem, a kedvencem

0: hogy mulatani, hogyha kitan a kedveske eszébe nedveszni, amiket teszél.
1: Lehet, hogy a Ruszfurm cukrászda is túlél valamennyiünket fönt a várban, ahogy nemzedékeket éltek túl a bástyák, amelyeknek falai alatt mindig is szerelmes párok suttogtak mézédes titkokat, és nyilván suttogni is fognak, amíg a bástyák fölött holt sétál az égen.

0: Igen, tessék végig sétálni a Váci utca villámló során, autók sem zavarnak, kedves hallgató, séta utca lett belőle. Kirakatai színesebbek, szikrázóbbak, mint valaha. És nem kell olyan laposakat pislogni a szoknyák alól kivillanó bokákra, mint régen. Hiszen a szoknyák java térdig sem ér.
1: Hogyha jársz a Váci utca csillámló során, Váci utca ringó hölgyek imbolygó nyomán, itt is, ott is egyes kislány elkísérni könnyű igán, mint kacérok és a férod, csak időt kíván. Rájer ott plörőzik, mind a férfit főzik, kis szipellő nagy szemek, szívedettől megremeg, csillogó a gázfény, lépked itten 104, Váci utca, tündérország, ó, be drága vagy!

ott rúgtatsz egy kislány oldalán. Mit csupsz rózsás kis ulébe, már nem is talán. Jártok erre, jártok arra, elsétáltok jobbra-balra, egy üzlethez mégis mindig visszatér a lány. Ott a sok-sok kétszer, nézzük egyszer-kétszer, nézz is, meg tracsol is, vissza is, meg hatszor is, és megszólal egyszer, nékem óram nem kell, prosekel is nem kell lornyet, így egy-egy gyűbűt. Váci utcán, Váci utcán, hogyha egyszer végignéz, nem hiába látsz és utcán, csak hogy akkor

0: és ha majd megöregszünk.
1: Szép esténk lesz, ha egyszer majd megöregszünk, sose

amiről most szól majd az ének, annak valóban a nyoma is eltűnt már. Hol van a csuklós autóbuszok ásatag őse, az emeletes omnibusz? Hol van? A közlekedési múzeumban. És...

0: Aranyalbum.
1: 24 karátos lágerek.
0: Vasárnaponként 20 és 21 óra között a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Aranyalbum.

0: kedvencek, örökzöld melódiák.
1: Aranyalbum. Vasárnaponként 20 és 21 óra között
2: a 107,1 MHz-en.
1: SMR.

0: Tisztelt hallgatóink, 21 óra múlt. Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: Esti koktél.
2: Esti koktél.
3: Esti koktél.
2: Mi táncra perdítjük a holdfényben.
1: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Minden este.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. A készüléken kívül mindenkinek jó kikapcsolódást kívánunk.
1: A 107,1 MHz-en.

0: a Retro jegyében. A 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: ha álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Éjszakai babjoknak.
1: Üdítő zenei turmix.
0: Esti koktél.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: legendás előadók, emlékezetes dalai.
1: Mi leporoljuk a régi slágereket.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Dalok, melyeket szerettünk.

0: A lemez forog tovább.
1: A 107,1 MHz-en.
2: A régi zenék hullámhosszán. A régi zenék hullámhosszán. A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán. A régi zenék hullámhosszán. A 107,1 MHz-en. Ahol a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es években.

0: Hálmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Esti koktél.
1: Üdítő zenei turmix mellékhatások nélkül.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. Esti koktél.

0: a vastag talpú cipők, a trapéznadrág, a hosszú haj és az afrofrizura évtizede.
1: Ez volt a 70-es évek divatja, ez pedig a 70-es évek zenéje.
2: Azt a Vaskai Magyar Rádióban.

0: retro zenefüleinknek.
1: Fütyörészük együtt a régi dallamokat.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mi leporoljuk a régi slágereket.

0: A stresszes nap után lazítson.
1: Lazítson, lazítson, lazítson.
0: A Szabadkai Magyar Rádió éjszakai zenés műsora mellett.
2: Üdítő zenei turmix, mellékhatások nélkül, esti koktél.

0: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
1: A 107,1-en.
0: SMR.
1: SMR.
0: Önnek szól.

0: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit. Változatosság a retro jegyében.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
0: Retro slágerek társaságában.

0: 107,1 MHz,
1: ahol a nosztalgia a divat.
0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Éjfél múlt. Az új nap kezdetén is önnel a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Nálunk újra hallhatja a régi kedvencei,
2: az egykori legnagyobb ex-jú slágereket.
0: SMR.

0: Exiuslágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 107,1 MHz-en.
2: Nekad se plašim da te pozovem, da te probudim, da te probudim i poželim.

0: Önnek is megette az Autorádió a kedvenc kazettáját a 80-as években?
1: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit. Szabadkai Magyar Rádió.

0: a Retro jegyében. A 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.